Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hát nagyon úgy néz ki Rádió 1-esek, hogy igazi nyár fog berobbanni most hétvégére a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, ami ugye május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hát azt hiszem, hogy ma a napközben ilyen 25 fokos csúcs, aztán pénteken 26, szombat már 28, hát az ma nyár, vasárnap 27-28, így kalkuláljunk. Kato, John és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik, pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of my head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szigalom, Jacksomi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző énekes, és hát olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint például Kygo, Rita Ora, Ricky Martin, Chance the Rapper, Hayden James, Chris Brownnal is dolgozott együtt, és hát a lista, ahogy mondani szokás, még közel sem teljes. Az egykori Vance Joy klasszikus gondolták újra, és így lett belőle igazi mai sláger. Ez a Riptide, a rádió.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiban a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk a Sugar Daddy. Ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ meg Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tájván, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

control.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine, jön nem sokára a tudáspercek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert igazán korán is, hát így 3-4-5 körül, akinek föl kell ébrednie, respekt, ha ezt úgy meg tudja csinálni, hogy kipattan az ágyból, mint a Paprika Jancsi. Velem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és nem tudom, hogy milyen nap van. A nevemet tudom, de ezen kívül nagyjából semmit. Keresem így a gondolatokat a fejemben, nem tudom, hogy ez másra is elő szokott-e fordulni. Hát szegény Ray, akit most hozok, ő a férjét keresi. De már mióta? Where is my husband? Ezt a kedvencet hozom. Itt lesz még ebben az órában a Disco Sheet, Shawn Mendes és Olivia Rodrigo. Aztán majd jönnek Balázsék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már most ajánlott elkezdeni a védekezést a parlagfű ellen. Napközben legfeljebb 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egyösszegű bírság 1 millió forint volt. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket. A szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK Mecsek Fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Vonhoffer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe. Továbbra is forgalmi rendváltozás érvényes a Siklósi Zombori utcában és annak környékén az új körforgalom építése miatt, a közlekedőket táblák irányítják. A Vajszló-Vejti Selje összekötő úton útkarbantartást végeznek, a helyszínen útszűkület érvényes. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani, a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton is útkarbantartás miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, egy berlini EDM a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbeck, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelésére.

0: Emelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
2: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Juli kicsit, de...
3: Ez nem kell segítség, ez magától lejátszol.
1: Igen, de hogy ezt magunktól játszunk, ez pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi élet, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
1: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék!
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most meghallnál magadta az elvonási tületek
2: igen. miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az olyan...
1: Azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi...
1: Jó, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor örök.
1: Semmi dilemma nincs benne. Hogy de soha többet.
2: Hát mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt is
2: soha többet erekció.
1: De minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Elmilyen szomorúbb, hát nem hallottam is soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. legyen a brém.
2: Igen, okay. már az volt.
1: Jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom.
3: Nem is ettem soha.
1: Nem ettél?
3: Soha nem ettem. Még soha ettem el a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél?
3: Nem, de az, ugye, az a
1: tocsogós... Ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha, krémomlik a szádban szét.
3: Na, akinek van per diabétesz? Nem, soha nem volt.
1: Nem,
3: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
1: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
3: Soha többet tévéműsor,
1: ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
3: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
3: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
1: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni. Azt fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi melkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
3: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok
2: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
3: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
3: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már kipróbáltam. Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
3: Valami újra vágyom.
1: Ez a játék arról szól, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy már csak összefosod magad, de nem tudod.
3: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
2: De hányszor fosod össze magad?
3: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Ért a 4-es 6-osra.
2: Nem értem az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatában, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.

0: a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK meccsek fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Wonhofer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidast Mecseknádassal összekötő úton, egy körülbelül 5 kilométeres szakaszon útszűkület van érvényben. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A parkoló nagy részét lezárták. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt! 6 óra után 16 perccel, egyelőre kettecskén, meg egy működő monitorra, meg egy jelen. Feri, jó reggelt!
2: Szevasztok, jó reggelt! Jó, hát minden nem lehet tökéletes.
1: Jó, ez igaz. Mindjárt megjön.
2: Megnézem, a mamma írta valamit.
1: Mindjárt.
2: Ja, 6-16, tehát még hova
1: sétálunk. Persze, mi azért elkezdjük itt szépen lassan, komótosan, nem rohanunk, elindulunk gyerekek, úgyhogy neki megyünk ennek. Aha, igen. Egy jó kár.
2: Mi van a monitorunk, Agyulus?
1: Nem tudom, ez megkotlott itt nekem a fele, úgyhogy egyelőre egy kicsit ilyen félkezű.
2: De jó csütörtök ez, gyerekek. Na.
1: Jó csütörtök, kicsit nehezen indulunk, de itt vagyunk egy...
2: Persze, hogy itt van, nem tud
1: itt
2: nem
1: van.
2: Jönni.
1: Jó reggelt.
2: Hello, baby.
1: Akkor a két problémából az egyik megoldódott, most már csak a monitorommal
3: kell. A két problémából az egyik megérkezett.
1: Igen.
3: Jó reggelt.
1: Most már csak a monitoromat kell.
3: Nincs rá szükséged.
1: Megcsinálni, mert lehozom a nélkül?
3: Vakrepülés.
2: Így van, nyomkodjál bármit, amit így látsz, van. Amit te hadd szóljon.
3: Szerintem is amúgy, ne egy gyáva.
1: Na mi van? Nagyon kipihent vagy, mosolygós és jókedvű. Ez viszonylag ritka ilyenkor a reggel. Azért mondom, valami van, mert ránéztem és látom, valami van.
2: Tudod, hogy minden hullámvölgy után jön egy hegycsúcs? Ez ma az?
3: Én vagyok ma hegycsúcsban.
1: Mosolygósan, kisimultan, hát mi van
3: ennyi
1: itt?
3: Ennyi felvizesedve.
1: Na jó, az van. Tegyek,
3: így van.
2: A jó emberek között járt tegnap, érted? Jó helyen volt, jókat csinált, és itt van. Ennyi.
3: Nem tudom pontosan, mire gondolsz,
2: de egyetért. A tegnap reggelünkre.
3: Ja, oké, jó. Hát igen. Amúgy azon gondolkodtam, hogy miért kaptam röhögőgörcsöt, és most már meg tudom fogalmazni, most már lejött rólam ez a másnaposság, amit ez a fáradtság csinál, hogy sokszor van az a megélés a műsorkészítés közben, tudod, amikor Balázs, hogy nem annyira figyel oda, én nem tudok semmiféle kontroll gyakorolni magam felett, mert ugye túl fáradt vagyok hozzá, hogy olyan egy kicsit, mint lenne egy ilyen nagyon kedves demens úr, aki ennyire rasszista, nőgyűlölő, homofób, és...
2: Ez én, és még csak 6-17.
3: De nem is tudatosan, tudod, csak úgy tudod, hogy ízlem, amikor elkezd bedobni random dolgokat, és akkor te ott vagy, hogy figyelgetsz rá, nem figyelgetsz, nem menj át ott, papa, nem, oda nem menj át, oda, és akkor tudod, semmilyen kontroll nem volt a saját viselkedésem felett, és már az utolsó fél óra volt a műsorban, és akkor azt mondja, különben amúgy nem vagyok rasszista, de James Bond színe fehér. És hogy valahogy ez így annyira betriggerelt nálam valamit, meg plusz közel láttam, hogy ugye annak az arcán, tudod, hogy ő mit gondol erről a témáról, hogy az egész így elkezdett így felpoposodni, tudod, így azért, és nem tudtam elkezdeni, hogy mi fog fajulni, de már nem is volt tudod rá kapacitásom, és elpattad nálam, hogy ez nagyon
2: azt tudod, hogy tegnap én mindenkitől ezt hallgattam, hogy komolyan. Ez mennyire jó volt az önfelett, amikor ez a guruló kacagás van, amikor csak nagyon röhög valaki, és lehet, hogy nem is hallottad, hogy mi röhög, de már te azon röhögsz, ahogy ő nevet.
3: Igen, de Istenem.
2: 50 nem, ember, hogy ez mekkora volt a tegnapi.
1: Igen.
2: Én
3: teljesen kontrollvesztés pillanata volt.
1: Kontrollvesztet volt, de jó volt, szerettem. Nagyon fasz az új Style-re, valaki telex tegnap. Telexbe is?
3: Telexbe voltam, majd a Partizán
1: volt. Az Partizán volt, azért Andi, azért ne írjatok olyat, ami nincs.
3: Járjátok. Ennyi, de amúgy telexesek voltak az újságírók.
1: Ja, telexes újságírók voltak.
3: Hogy lehet, hogy azért gondoltál ezt.
1: Aha. Mi volt, ami 30 ember is mindenki egy fél órát kapott, vagy hogy volt valami ilyesmit? Vagy igen. 15 ember fél óra, nem?
3: Nagyon sokan voltak, én a Verebes Istvánnal találkoztam,
1: aha.
3: Meg a Csak neked kisnánynak a basszusgitárosával. És utána pedig LL Junior jött, akit először láttam igazán élőben,
1: wow.
3: És LL Junior apróka.
2: És ráfogtál? Vagy megnézted?
3: Ráfogtam, mindent ráfogtam.
2: Mert ugye legendák vannak.
3: Most nagyon bőnadrágban volt, úgyhogy nem sikerült.
1: Azért van bőnadrágban.
3: Bőnadrágban, nem tudtam neki bókolni.
2: Megnézni.
3: Hogy Junior, hát nem téged láttak meg először, amikor belépte
2: a
3: szobába.
2: Mi volt a téma, amit mindenkinek bedobtak?
3: Szerintem össze-vissza mindenről beszéltünk. Mert szerintem nem volt egy ilyen téma, hanem úgy mindenféle dolgokról beszélgettünk.
2: Mi mint volt ahogy, az apropó?
3: Mint ahogy Balázs rasztottak a nőklapjában.
2: Igen.
1: És a meglepetés című magazin.
2: Azért
1: mindjárt kijön.
3: Mikor lesz? De tényleg?
1: Nehogy így.
3: Jaj, de miért nem? amúgy csinálhatnál egy tavaszi turnét az újságok címlapján.
1: Igen, ezt megbeszéltük, ezt le kéne nyomni, ha lenne erő ennyi fotózáshoz. Meg
3: nem kell fotózás, éjjel megcsinálják, ahogy így, tudod, egy ilyen Julia Stiles stílusban, tudod, nem tudom, így ilyen kis kötényben állsz a konyhában, és a többi, és a többi. Nem lehet?
1: Laci, milyen finom hideg ez a kávé. De jó, nem baj, jól esik.
3: Ez lehet nem a tiéd, hanem
1: a DJ-ké. Nem, a kávé meleg, a hideg, a tej volt, amit hozott. De nem baj, jó, nincs ezzel baj, gyerekek.
3: De te ihatsz tejet? Szoktál tejet?
1: Egy kortyot tedd bele, Laci, de az nem baj. De szerintem a tej lehűtötte, forró volt ez.
3: Biztos,
1: csak
3: a tej van
1: lehűtötte, benne, igen. 29 nap, 19 óra, 42 perc, és nyári szünet kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Ezt nagyon szexi jött egy ilyen SMS-ünk is. Látod, érződik a...
3: Látszik, hogy nem láttok engem most, de köszönöm szépen.
1: Igen. Jó reggelt a világ legjobb rádiós támjának. Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. A YouTube sem megy. Miért nem megy? Nem megy a YouTube, köszi. Valami nem megy, köszi.
2: Majd rendben jön.
1: Azt mondja, hogy ne beszélj csúnyán, 30 misi lesz. Igen. Nekem minden Balázsi kezdésénél a kincs, ami nincs jut eszembe, Eszter a mamma, az öreg kamaszuka, a fiúk, a bolondos Anulú.
3: Úristen, annyira Anulú vagy Balázs.
1: Anulú.
3: Én nagyon szeretem, a Balázs Anulú.
1: Az öreg kamaszuka, hogy az Feri, én Anulú, és Eszter a mamma. Igen. Bírod, amikor átmegyek Anulúba?
3: Én azt nagyon szeretem.
1: És bedobom a...
3: Én azt nagyon szeretem. Az van, hogy ugyanannyira félek tőle, mint amennyire szeretem, és vágyom is rá. Ez a három érzésem, éltető erő, ezt tudom mondani.
1: Igen, abszolút. Szerintem ez jó néha, hogy az ember kicsit sarkosabban vállalja a véleményét. Hát ezért tartunk itt, nem? Hogy elmerünk mondani dolgokat, amit talán más ember megfogalmazni.
3: Szerintem inkább az a
1: jó, hogy... De ha kellő humorral teszed, akkor nincs is annyira
3: igen,
1: élet.
3: Meg nem azt, szerintem pont az a lényeg, hogy hárman vagyunk, és hogy mindenről tudunk mindent beszélni. Közben.
1: Igen.
3: Tehát, hogy nem az van, hogy egy véleményt köpünk ki egyszerre, nem?
1: Igen, hanem, hogy tök különböző mindenkinek, igen. Imádom, amikor Eszter elszabadulva nevet, vele nevettem én is, Jani. Zalából küldte nekünk, köszönjük szépen. Csodás reggel, milyen volt a kókuszgolyó múlt héten Sopronban, a lányom nagyon sokat dolgozott
2: nagyon
1: rajta.
2: Nagyon finom, köszönjük szépen.
1: Rajzom Ferinek, smafú, hogy még rumot is raktunk bele. Viki és Abigail.
2: Nagyon köszönünk mindent, kézzétek a kókuszgolyó zseni volt.
3: Éveken keresztül azt hittem, hogy a kókuszgolyó az egy igazi veszély az alkohollal kapcsolatban gyerekként, mert amikor a nővérem először részegen jött haza, kérdeztem, ugye még kicsi voltam, már 11 év közöttünk a korkülönbség, hogy mi történt vele, és anyikám azt mondta nekem nagy szemekkel, hogy túl sok kókuszgolyót evett. Én meg ott álltam,
2: úristen!
3: Hát, itt voltam a küszöbén a veszélynek, de hál' Istennek nem velem végzett a kókuszgolyó, és utána mindig kicsit kerülgettem. Ja, óvatosan.
2: Hány éves voltál? 11 ekkor?
3: Nem, ő volt 18, akkor 7.
2: Akkor 7, igen. Hát 7 éves korban még nem biztos, hogy az alkohollal kell igen. megismerkedni.
3: Igen.
2: Túl sok kókuszgolyó. Nagyon jó.
1: Azt kérdezi valaki, a hajós kitelepülést mikor jelentjük be, kéne adnom a Szabit. Hát gyerekek, egyébként ez már nem akkora titok. Tehát, hogy mondhatunk egy dátumot, hogy mikor megyünk, hogy ez mindig a Szabink előtt van, én most nem tudom, ez hova esik pontosan.
2: Mondom neked, kérlek szépen, ez június, tehát nöbetűs 26-a péntek reggel.
1: Júni 26 péntek.
2: Péntek, aha. Így van, júni 26 péntek, és akkor a szokott helyről indulunk szerintem.
1: Így van, mondom mindent, tehát aki jönne, vagy Szabit akar kivenni, az jöjjön, és ez most délelőtti hajózás, vagy délutáni hajózás, mert szó volt
2: reggeli, reggeli.
1: Reggel fogunk hajózni, így mert van, szó volt délutániról is.
2: Ugye
1: már nem
2: úgy szoktunk kezdeni, hogy 6-kor megnyitjuk a kapukat, de 7-kor hajózunk ki, tehát 7-ig ott vagyunk, a kikötőbe beszáll mindenki, nem fogjátok kitalálni, de lesz egy csomó játék!
1: Bizonyám, ajándék, nyeremény,
2: lóvé,
3: a testi épségünket tettük kockára, hogy a szélszigazgatóval olyan játékokat tudjunk egyeztetni, ami számunkra is elfogadható.
2: Majdnem kaptál.
1: Le lettünk ottan szúrva az értekezettel, hogy nem figyelünk. Helyre lettünk téve.
3: De megint az volt, hogy azt hittem, hogy én kapok az én stílusom, ez kiderült, hogy megint a Balázsa volt mérges, mert nem figyelt rá oda. És hogy mindig ez van.
1: Jó, legyünk őszintén, egyikünk se figyelt azért. Ennyire legyünk azért őszintén, minden baj, de elviszek szívesen, de minden
3: van. A szemében néztem, és kritizáltam őt, és azt, hogy az volt a baj, de aztán kiderült, nem.
1: Nem, igen, te mondtál.
2: Az csak olaj volt a tűzre. Azt nem értettem a kapcsiba, hogy mi ezt csináljuk, nem tudom, mióta ismerjük, tehát 10 éve.
3: 15 éve semmiben nézitek őt, és már meg kellett volna szokja.
2: Nem nézzük semmibe, hanem hát tudunk mással is foglalkozni közben, amíg ő itt van. Érted? Hogy ez most miért verte ki nála a biztosítékot?
3: Hát biztos volt. Otthon az asszony is van.
1: Rossz napja volt, eldurrant.
2: Eldurrant az anyja.
1: Leszúrt egy kicsit minket. Borka is hajózás lesz, kérdezi valaki. Igen. Az, gyerekek. Az, igen. Az elejé óta rosszul küldi a nyári szünetes SMS, nem x nap 19 óra, hanem x nap 17 óra lenne jó évfélig. Nem baj, gyerekek, ez olyan, mint amikor tudod, hogy fedd a karácsonyfát, de fölteszel rá egy girlandot, és gyönyörködsz benne. Tehát mi nem az időnek számolunk utána, mi szeretjük, hogy ő ezt minden reggel küldi. Úgyhogy még az is lehet, hogy rosszul küldi. De ez teljesen belefér, nincs ezzel. Nincs ezzel baj.
3: Azt írja neked, Péter, hogy jó reggelt, a rasszista csúzát letakarítottam, használhatod is.
1: Igen. Egyébként szerintem a tippünk jó lesz, tehát hogy elfunk oda jutni, hogy James Bond karakterefeket lesz.
3: Találkoztam közös ismerősünkkel, aki dolgozik nagy produkciókon amerikaiakkal, és azt mondta, hogy nem lesz színes.
1: Hogy nem lesz színes bőrű lesz. Fehérbőrű lesz. Maradunk a fehérbőrű James Bondnál.
2: Nő. Fehérbőrű nő. Nem mondott, vagy ennyit mondott,
3: vagy egy tengeri malac.
2: Fehérbőrű tengeri malac.
3: Most egy tengeri malac fogja játszani.
2: Zseni!
1: Egy fehérbőrű tengeri malac, az egyébként jó, azt adnám, igen.
3: Nagyon megnézném.
1: Igen, júni 26 péntek lesz az utolsó napom Németországban, felmondási időben vagyok, megyek haza a családnak, mindenkinek nagy nap lesz. Ezt köszönjük szépen, hogy elküldted ezt nekünk. Vagyok olyan álmos, hogy csak nézegetek, mint Jenő a moziban, nincs egy szkúter a zsebedben, Balázs, üdv, Dani. Valamit dobhatunk majd, de ne vegyétek készpénznek, megnézzük a zenei királyatot, és akkor valahova befér valami, akkor berakjuk. Jó? Azt mondja, hogy minden reggel érvágás, mikor bejelentétek, hogy mennyi nap van még a vakációhoz, egy nagy ötödikes unokával köztük hat éves ikerpár, tegnap körbetekerték, célán az egész lakásomat, végem lesz.
2: Igen, hogy másképp nézi ugye egy olyan nagymama, akire ráfogják majd, vagy egy olyan szülő, akinek egész nyáron szórakoztatni kell a gyerekét. Neki ez azért nem egy, hogy hívják, egy örömdátum.
1: Aha.
2: Tudod, ja, mert hát hogy... két és fél hónapra megkapod a gyereket, hogy akkor drága nagyi, mi dolgozunk, majd elvisszük egyszer egy hétre, meg lehet, hogy még egyszer, de inkább csak egyre, és az összes többit majd tessék megoldani.
1: Aha. Ugye? Igen, hát neki állta. Igen. Igen.
2: Úgyhogy ez a nyár, ez már, mi van ez?
3: Mit csinálsz?
2: Híztam egy pár kilót, mi az Isten van a kitelepülés?
1: Valami van a kitelepülésed óta, mert hogy állandóan mozog a széket. Hú, ez a velencei tó, ez nem néz ki jó a gyerekek.
2: Ó, gyerekek, nem, hogy nem néz ki jó, nagyon szarul néz ki. Én mindig szoktam védeni, ugye mindig mondom, hogy nem, nincs akkora baj, letesedek, de tessék jönni nyugodtan, jó ez még, szoktam mondani, most nem nagyon tudom, én se. És az a baj, hogy május van.
3: Az már a mélyvízes rész?
2: Az a mélyvízes rész. Most előttünk még ugyanálunk ilyen hirtelen mélyülős, de ez például a korzónot most már 10-20 métereket be kell sétálni ahhoz, hogy bokáig érő vízbe tudjál menni.
1: Igen, ez durva, odanéz.
2: És mondom a fejleményét, hogy ennek az lesz a fejleménye, hogy megint halpusztulás sajnos.
1: Odanéz, ez a kiszáradt részek teljesen. Igen. Te jó Isten!
2: Úgyhogy nagyon-nagyon gáz.
1: Hát és ha így megyünk rá nyárra, ugye? Tehát itt az a kérdés, hogy augusztusra két hónap száraz évszak után semmi. Tehát
2: igen, ez... Amikor napos idő van, kis széllel megspékelve, akkor egy másfél centi tűnik el
1: annyi
2: naponta.
1: Annyi párolog naponta, így van.
2: Azt most képzeld el, hogy mondjuk 60 nap a két hónap, az 60 centi, úgyhogy most vagyunk 60-nál.
1: Akkor az szezon végére kiszáradhat a velencei.
3: Az RTL-nek a riportját némán nézzük, ugye, és eddig csak ilyen kiszáradt ilyen medreket láttunk, és most pedig egy ilyen távolban révedő fickó nézi a Dunát. Hogy,
1: igen.
2: És aztán van víz.
1: És a felirat itt kőkövön nem fog maradni.
2: Itt víz-vízen nem fog maradni.
3: De úgy nézte a Dunát, nem, hogy na, csak ezt egy kicsit arra terelnénk, egy kicsit, ez pont jó lenne nekünk ez a víz.
2: Egyébként igen, tehát hogy ez egy valós terv, hogy a Duna vizét bevezetik oda. Valami csatornán keresztül, csak ilyen átemelő szivattyú kéne meg sokszor, 10 millió forint. És
3: hát, hogy sorfalat állunk, és vödörre.
2: Zseni vagy.
1: Egyébként az nem lenne az építőnye, sorfalat meg. És vödör. Vödör.
3: Szóval óriási lenne, nem?
1: Óriási lenne, zseni lenne. Nem tudom, hány vödör kellene, hogy ezt megköltsük valószínűleg.
3: Mindjárt az egyik hallgató kiszámolja, hogy mennyit kell ki... És ahogyha ugye a Dunából kiszedjük a vizet, ilyen nagy elánnal, akkor majd a szomszédok mit fognak szólni, hogy mire odaér, nem lesz Duna?
1: Igen, alattunk lévők már nem kapnak Dunát. De azt mondjuk, gyerekek, tényleg durván néz ki.
3: Nagyon durván néz ki.
1: Na jól van, oké, ráfordulunk itt a hírekre kora reggel, jó? Meg a reklámra, meg minden fincsiségre. Fújunk egyet, ébredezünk, kávézgatunk, aztán jövünk vissza mindjárt.
0: Magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Háromnapos hosszú hétvége vár ránk, pünkösd miatt. Napközben legfeljebb 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ismét hosszú hétvége vár ránk, hiszen vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük majd. Ez a két nap munkaszüneti nap lesz, így zárva lesznek az üzletek, és hétfőn nem nyitnak ki a bankok, hivatalok sem. A gyógyszertárak az ügyeleti rendet követik majd. Változik a közösségi közlekedés rendje is. A pécsi helyi járatú buszok szombaton a szabad napokra, vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint járnak majd, hétfőn pedig újra a szabad napokra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadomány gyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Újra használható Mohácson a Színház utcai parkolóhelyek egy része. A behajtási engedéllyel rendelkezők a Szabadság Arany János utca útvonalon tudják megközelíteni a parkolókat. A város önkormányzata azt is közölte, a Széchenyi tér, a járási hivatal és a környező intézmények gyalogosan a Városháza utca irányából közelíthetőek meg. Mohácson a Mohács 500 program keretében újul meg a belváros. A kivitelezés ideje alatt számos korlátozás van érvényben a közlekedők számára. Továbbra is forgalmi rendváltozás érvényes a Siklósi Zombori utcában és annak környékén az új körforgalom építése miatt a közlekedőket táblák irányítják. A Vajszló-Vejti-Selje összekötő úton útkarbantartást végeznek, a helyszínen útszűkület érvényes. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani, a Sátorhely-Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton is útkarbantartás miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hogy az alkalmazott mit mondott, azt szerintem. Jó, halló!
2: Hát ja? Ki az?
1: Hát mi van?
2: Már beszél? Benyomta a mikrofont, és beszél.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feketesség, gyerekek, ez van előttem. Feketesség. De SMS-eket, Viber-t látok, meg akkor majd a másik monitor. Nézem, minket senki nem zökkent ki, gyerekek. Itten nincsen kizökkentés.
3: Nem kaptok el minket.
1: Nem. Hú, figyelj, azért nekem ez még a tegnap annyiszor eszembe jutott, olyan jó helyen voltunk, már nem akarunk állna erről beszélni, csak két mondat, hogy megköszönjük ezeknek a drága embereknek, ahol voltunk. Hát mi tegnap megint háromig motoroztunk. Nagyon jó volt. Én utána próbáltam összetenni, hogy még mi volt. Sajnálom, hogy az utolsó pályára ennyire elfáradtunk, de megint egy ilyen nagy mosollyal motoroztam a gyermek iskolájáig, hogy átvegyem a gyermeket. Úgyhogy nagyon köszönöm meg nekik, meg megosztottam a posztot, meg tényleg a legnagyobb Jedik ők. A legnagyobb Jediknél voltunk, nagyon jó volt.
3: De a gyerek akkor már mögötted utazik a motorom?
1: Nem. Letettem az iskolánál a kocsit, elmentem motorral, letettem a motort, átültünk az iskolába, hazamentünk a gyerekkel, visszamegyünk majd a motorra.
4: Tehát kell szakkörözni, de...
3: Tehát a gyerek akkor autót vezet.
1: Igen, a gyerek autót vezet 11 évesen.
4: Igen, és most a súli előtt ott áll a motor.
1: Igen, kis túlzással egyébként le van téve. De hogy így adáson keresztül is, mert hogy nagyon, nagyon jó kezekben voltunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt ez. Úgyhogy...
4: Kaptuk az ívet, sírtam mindenki.
1: Ja, nagyon. Felnőtt férfiak elfáradva, izzadtan, fél háromkor még a motor felé görnyedve.
4: De nagy lógó fejjel.
1: Igen, nagyon, nagyon jól éreztem magam. Jók ezek az élmények egyébként, ez a fránya motor, gyerekek, ez annyit ad, hogy ez nem is tudom igazából, hogy van-e most valami, ami jobb.
4: Ja, gyerekeken kívül. Kiválthatatlan.
1: Kiválthatatlan.
4: Szerintem, szóval, hogy nem is tudom.
1: És az, hogy Sződ, Budakeszi, az még 28 perc, ez továbbra is egyéb motorozás után lassan szintén felfogadatlan. Tehát, hogy ez nem is értem.
4: És az a jó, hogy rákeresel a Vazéba, vagy a Google-ba, beírja, hogy egy óra, és akkor te fél óra múlva ott vagy.
1: És fél óra múlva
4: csekkolsz.
3: Valaki vigye már ki Budakeszi, mert ott van dolgom, most utána ott vigyek le. Felülhetek meg?
1: Van egy bukó, simán. Gyerekek, tudjuk az online-t, figyeljük, köszönjük. Zsül már telefonál, aktívban van a YouTube vezérigazgatójával, a Silencium völgybe kapcsoltatja magát, és Mark Zuckerberggel beszél éppen.
3: Silencium völgy.
1: Úgyhogy tudjuk, látjuk, köszi, dolgozunk rajta, tudjuk, hogy sokan hallgatok úgyis minket. Látjuk a technikai problémát, úgyhogy beszélünk. Beszélünk róla, csinálunk valamit, jó? Zseni, ez a nyestes csoport. Nézzünk rá, konkrét posztokat, sztorikat várunk,
3: itt van nála
1: fotókat, kigyűjtöttél?
3: Mi történt?
1: Semmi, az online, miért gelődnek? Szóval egy nyestes csoport, azért egy 10 percet, na nézzünk már rá, mert azért tényleg érdekes csoportok, vagy egy kicsi válogatás a nyestes csoportból jöhet.
3: Jó, figyelj, az a helyzet, hogy tehát alapvetően a nyestekről azt kell megtudnunk, aki esetleg teljesen nyest idegen ebben az országban.
4: Á, nincs olyan szerintem.
3: Hogy a nyestek valamilyen oknál fogva rendkívül vonzódnak a motorterekhez. És alulról bújnak be szerintem, de lehet, hogy vannak, ilyen cseppfolyós testük van nekik, tudom, mint a macskának, hogy kis nyílásokon is ott bekúszkálnak, és akkor egyáltalán. És úgy tekintenek erre a motorháztetőre, vagy motorháztető alatt révő részre, mint egy raktárra per otthonra, és hogyha olyat találnak, ami nem tetszik neki, akkor azt elrendezik. Ezen kívül pedig nagyon szeretnek felhalmozni élelmiszereket. Ez most odáig fajult, hogy egy sült keszeg, egy...
4: Hogy? Honnan szed egy sült keszeget?
3: Nem tudom, de egy sült keszeg volt a legutóbbi találat. Van, akinek tojásokat helyeztek el ott, az a jobbik eset. Ugye van, akinek döglött állatokat, mint a galambokat például. Van, akinek kolbászt kenyérrel. Az nagyon, de úgyhogy a kenyérnek csak a héja van meg, kiadta a belét, és a kolbászt be van tömködve a motorizé. De igen, és amit ezen kívül még csinál a nyest, hogy neki valahogy úgy alakult ki a székelési szokása, hogy ha megnézed a természetben, hogy csinálják, hogy ilyen kicsi ágakhoz hozzádörzsöli a kis kloákáját, nyilván nem azon neki, de hát ugye a kis fenekét, és akkor azt megjelölgeti, és ez adja meg neki az inget arra, hogy megszabadulhat a ballasztól.
4: És kocsinál erre, hova dörzsöl?
3: Erre tökéletesen alkalmas, azok a rövid, ilyen 10 centis, hát ezek a antennák.
1: Amit mondtál, az antennát.
3: De nem a hosszú, mert akinek hosszú, az
1: igen,
3: érdektelen.
1: Érdektelen.
4: Jó, tehát ő kis antennát.
3: Igen, oda megy, és akkor igen, megkormozza, és utána ott hagy neki egy csomagot. És ugye ettől van idegesek az emberek, igen, megkormozza a kormozójával, és az a lényeg, hogy ugye egyrészt ugye fel kell kapaszkodni ehhez a kocsira, ami nagyon rosszat tesz a fényezésnek, másrészt pedig, hogy ott nagy topzódások, meg büntetések vannak. És erre...
4: Vagyugak, akit még le tud mosni. Inkább az, hogy szétregi a kábelt, meg kiszedi a izét, a motorháztetőn van tudod egy ilyen borítás.
3: Igen.
4: azt nem tudom, hőre, vagy hangra, vagy akármi, és azt állítólag nagyon csalázza, fészket épít belőle a motorházban.
3: Igen, ez egy szivacsszerű anyag, azt nagyon szereti csinálni, de ezen kívül néha felbosszantják őt a kábelek is. Tehát, hogy kétszer megbotlik egy kábelben, annak a kábelnek mennie kell. Ez igen, egyik. Ami még nagyon fontos, hogy... hogy
1: jó, ugye... de nem mondjál mindent, majd átbeszéljük a csoportot.
3: Ez most már nem az?
1: Igen, nem, hogy ezt majd, mert most jó, még játszik
3: bemelegítés. Ez csak a tudományos bemelegítés volt, és utána el fogom mondani, hogy hogyan lehet megelőzni a különböző tevékenységeket, mert mindenre kitalált valamit a leleményes magyar.
1: Öt antennát rágott már szél. Wow. Öt annál, hányan küzdenek ezzel? Öt antennát rágott már szél.
4: És chili szószt kell önteni az antennára, akkor nem dörzsöli oda a seggét.
1: Az a durva, hogy amióta Eszter beszél a nyesztes csoportról, azóta nekem is feldobja a hírfolyam. Tehát, hogy valahogy hallgatod, hallja a rádió is, lehet, hogy te mit hallgatsz, már mint a Facebook, és feldobja nekik, egészen elképesztő egyébként. Jól van, oké. Alexa itt van velünk, vagy eltűnt, de van. Alexa, szia, jó reggelt! Nincsen. Voltál, de eltűnt. Halló, Alexa! Nem vagy itt, itt voltál. Anna beírta, de akkor Alexa kilépett a vonalból, de akkor újra. Ja, még nem hívtad, hogy bocsánat, akkor én mentem egy kicsit előre, igen. Ezért kakkant az antenna mellé a bömbimra, a kis rohadék, be a Münchenből. Igen, tehát itt közben tudományos dolgok is kiderülnek. Én sem gondoltam, hogy megpocsékolják az antennát, és hogy ennek van egy biológiai oka.
3: Ráhúzza magát az antennádra egy kicsit.
1: És láttam a felvételt, amit mutattál, hogy oda dörzsöli a fenekét, és igen, egy kicsit megcsúnyázza.
3: Így van, na szavaz.
1: Igen. Na, Alexa újra, szia!
5: Sziasztok!
1: Hello Alexa, mi újság, honnan?
5: Székesfehérvárról telefonáltam.
1: Székesfehérvár, nagyon jó, Székesfehérvár.
4: Milyen helyzet a nyeste? Látok összefüggést.
1: Igen.
4: Már hogy nem a nyeste, hanem a fezenjeggyel.
1: Ja, fezenjegy, Székesfehérvár, aha. Nagyon jó.
4: Van nyested?
5: Szerencsére nincsen, de szoktam látni az autón a nyomait.
1: Neked is, a lábnyomok, nem?
5: Igen, igen.
1: Van, abszolút, én is szenvedek ettől, igen.
3: Este nyest a Pestinnél, azt írják.
1: Igen. Alexa, saját vállalkozás, fűtés, vízszerelés? Ezt így csinálod?
5: Van. Én munkavédelm is vagyok.
3: Munkavédelm is?
1: Az mit jelent?
4: Aki megy a szerelőkhöz, megnézi, hogy jó csinálja ott a szerelőt.
5: Nem, hogy a szükséges dokumentumok a működéshez, hogy meglegyenek.
1: Aha, ja, hogy te bent vagy az irodában akkor.
5: Igen.
1: Ja, jó. Ja, hát ez nem túl izgi, de jó, örülünk neki. Írod, azt hittem, hogy egy fűtésszerelő, aki terepen dolgozik, és csaj. Na, mondom, abban lenne, azt mondom, milyen ritka, mondom, azért az úgy nagyon. Nem egy csajos foglalkozás, jól van, Alexa. Mi a helyzet, kivel játszanám?
5: Veled, Balázs.
1: Ó, én nagyon régóta nem játszottak velem.
4: Na, pont ezért.
5: Hát akkor pont ezért kellett bekerülnöm.
1: Igen?
5: Igen.
4: És már bárkinek örült volna, hogy...
1: Konkrétan ebben a hónapban nem játszottam. Azért így múlik el a világ dicsőség, gyerekek. Lassan ott tartunk, hogy eltelik egy hónap, hogy...
4: Hogy békén hagynak.
1: Hogy békén hagynak. Mi van itt?
4: Senki nem akar veled
5: játszani. Hát én nem hagylak békén.
1: Mi van itt?
3: Egy munkavédelm is nem lehet elriasztani.
1: Így van.
3: Ez az aranyos stílusoddal.
1: Ez a beszéd. Na figyelj, mehetünk?
4: Na figyeljetek, 3-2-1 tessék!
1: Na Alex, akkor kérdezzél, ha már bejutottál, jó? Valami, de valami jó, jót.
5: Emlékszem még a Most Wanted-re, mikor a Puskás Petik éppen, hogy megmenekültek előled? A Dunaújvárosi reptéren?
1: A Puskásék?
5: Így van.
1: A Puskásék a Dunaújvárosi reptéren, emlékszem, az órunk előtt szálltak fel a repülővel, mert valaki késleltette a sorompó felnyitását, ezért...
5: Így van.
1: 10 másodperccel később értünk oda, és elrepültek.
5: Pontosan. Apukám volt, aki az utatokat állt a repülőgépnél, és a felesége volt, aki a sorompó kinyitását késletette.
1: Tényleg? Komolyan. Az apukád állt a forgó rotornál, hogy mi már ne rohanjunk abba bele?
5: Így van.
1: És a felesége volt, aki direkt később nyitotta föl a sorompót?
5: Pontosan.
1: Azt a mindenit, az egész család összefogott ellenünk.
5: Hát hogyne?
1: Akkor jó. Akkor lejárt az idő.
4: Igen, nem volt benne több.
1: Nem volt ebben több, ez így volt kerek ez a sztori. Ahogy nénél szerintem úgy megvoltunk. Jól van, hát figyelj, akkor csokoltatom a családot. Egyébként mi elmondtam neked, de szerintem mi beszéltünk utána valakivel adásban, aki a sorompóról mesélt. Mi nem értettük, hogy miért nem nyílik föl a sorompó.
5: Nem, ő SMS-t írt nektek, én úgy emlékszem.
1: Vagy SMS-t írt nekünk, ő igen, elmondta. Mi megálltunk a reptéren, és nem nyílt a sorompó, és örjöntünk, hogy kiszálljunk-e, vagy várjuk meg, amíg nyílik a sorompó, és akkor már sorompó is direkt késleltetve volt.
5: Igen.
1: Kiszálltunk a buszból, elkezdtünk rohanni a repülő felé, de ugye ő odaállt, mert ha nagyon nagy transzban vagy, nem veszed észre, hogy már megy a légcsavar, vagy mi az, és nehogy belerohanjunk, ő már nem engedte, hogy oda menjünk a géphez. A gép az hát nem állt, hanem fordult rá a felszállásra. Ő volt az, aki ott úgy mutogatta, hogy állj meg
5: pont, igen, ő volt.
1: Aha. Hát nem mondom, hogy mit adjál át neki.
4: Nagyon kedves üzenet.
5: Szerintem hallgatnak ők is.
1: Hallgatnak ők is. Na jól van, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez az ajándékod.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
1: Ez a játék, mint a Balázs lett volna betelefonáló, írja valaki. Megfordult az előviszony. Oké, Alex, tök jó, akkor jó mulatás neked, meg...
5: Köszönöm.
1: Meg ügyes legyen. Legyőztél, de megérdemled, ez borzasztóan gyatra játék volt a részemről.
3: Nem fogjuk majd most cipőzni,
5: hogyha letetted.
1: Igen. A család levert a reptéren, a lányuk megvert játékban, ide valaki. Akkor neki család összefogott ellened, micsoda?
3: Megvan a kriptonitod, egy csepp vért küldjem el, légy szíves, a nyakamban fogom hordani.
1: Igen. A dunaújvárosi család az teljesen kicsinál a sorompóval, meg a játékkal. Jó, vagy csókoltatom a fatert, mondd meg neki, így kell ezt csinálni. Jól csinálta. Jó, köszi játékot, puszi.
5: Én is köszi, sziasztok.
1: Ciao, hello. Ez mi az egész család, ha ellenem van, hallod? Papa áll a repül előtt, muter nem nyitja a sorompot, kislány betelefonál, még elver a fekete férjénő, mi lesz a következő? Kiszúrják az autóm kerekét.
3: Nem adják az adóbevallásodat?
1: Igen, mit akar ez a család tőlem? Miért nem hagynak már békén, igen. A Kufstein határ Innsbruck felé 7 kilométeres dugó van, nem magyar, de ez van, köszönjük szépen. Ez az A93-on, ha érint valakit, akkor csak mondom, hogy ugyanez nem nálunk van, de nem baj, mert mondom. Szabin vagyok, de miattatok korán keltem. Gyerekek, van ilyen, hogy valaki Szabin van, és csak azért föl kell, hogy minket hallgasson. Ne csináljátok.
3: Az ideg kirángatta az ágyból.
1: Ne csináljátok. Tehát aludhatnál 10-ig.
4: De most már mire idegeskedik?
3: Én nem ezt tanítottam nektek, srácok. Aludjatok.
1: Igen.
3: Hát ne legyetek bolondok.
4: Pihenjetek.
3: Aludjatok.
1: Egyszerre meglep, egyszerre jól esik, egyszerre hihetetlen, de egyszerre közben meg tényleg tök jó eső, hogy valaki aludhatna 9-ig, és föl kell, hogy fél-kor benyomja a rádiót, hogy minket halljon. És ilyen félálomban kicsit még ott bóbiskolgatva hallgat bennünket, igen. Feri, holnap játszunk? Ez szörnyű volt.
4: Mert várlak.
1: Igen. Mekkor lett volna a pápa Jocit ledarálja a rotor, írja. Joci, figyelj! Á, semmi. Írja a pápa. Joci, hagyjad, nem érdekes. Azt mondjuk valamit. Igen.
3: Amúgy nem tettek nincsen érzésetek, hogy most volt egy határidő, le kell adni az SZIA bevallást, és tudom, hogy leadtam, de mindig meg kéne, hogy nézzem még egyszer, hogy leadtam-e.
1: Hát olyan önjáró a könyvelő, hogy én ezen nem is izgulok. Én nekem fogalmam nincs. Tegnap egyeztettem vele az 1%-ról, beírta, megcsináltuk, de tök ügyi, én ezen nem stresszelek. Nem jó vagy? Neked kell beadni? Nem adja be a könyvelőd?
3: Én nem tudom.
4: Jú, tehát óriási kampányban volt tegnap, hogy utolsó nap
3: emlékszem rá, hogy megnyomtam a gombot, emlékszem. De aztán most reggel mégis úgy lehet, hogy mégsem nyomtam, de szerintem megnyomtam. Elutaltam a tartozásokat, ez a lényeg.
1: Kell egy olyan könyvelő, kicsit többet fizetsz neki, de minden utalást és minden beadást ő intéz.
3: Fizetsz a könyvelődnek, ha jobb béna vagy.
4: Micsoda amatőrség.
1: Mert régen volt egy olyan könyvelő, hogy mondta, hogy miket utaljak el, és mondták, hogy 0, 13, bankszámlaszám, és akkor NAV-nak SZIA, akkor mindent utalsz. De hogy így...
3: És most miután olyan könyvelőd van, akinek nem kell, azóta magának is utal mindig.
4: Igen, kicsit egy nullával több.
3: Jó hírem van, mindent elutaltam, és fizetésemelést kaptam.
1: Én látom az SMS-eket, látom, mennek ki a fizuk, látom, hogy utalgat, mindenféle járulékok mennek be. Tehát ez teljesen... Hát, én ehhez teljesen hülye lennék. Szóval én, hogy ott üljek egy gép előtt, és nem tudom, miket utalgassak, nem. Tehát ez mindenre legyen egy jó embered, én azt mondom.
3: Meghúzod a határokat.
1: Mindenre legyen egy jó embered, igen. Igen. Én is felkeltem, de arra, hogy már nem alszom. Köszönjük szépen, ez nagyon fontos.
3: Senkinek se könnyű.
1: Én is Szabin vagyok, de ki kell vinni a gyereket óviba, suliba. Jók vagytok, András. Küldte nekünk. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor...
3: Elmondanám amúgy, hogy most ide vagyok, hogy a sütőt is lekapcsoltam el, hogy ezt néztem el, hogy én minden nap háromszor visszamegyek, hogy kihúztam el a halvasalót.
1: Ne,
3: hogy
1: van egy ilyened.
3: Nem minden nap, de vannak ilyen időszakai, amikor így annyira nem vagyok ott fejben, hogy akkor aha, igen, neked nincs.
4: Ez visszamenni, hogy az ajtót bezártam.
1: Én arra megyek vissza, hogy nem zártam.
4: Az mindig, az jó, abba jó vagy?
3: Igen, az ajtót mindig bezárom, mert különben a macska kiszakik. A macska ott szokott várálni, hogy menjél előre.
4: Ki tudja nyitni az ajtótokat?
3: Nem, ki tud surranni, hogyha nem zárod be időben.
4: És de akkor... csak becsukod.
3: Igen, de mindig benne a kulcs, és ez egy mozdulat során, ha megszoktam. De néha ugye
4: jó,
3: nem
4: mi a veszélyforrás?
3: Hogy bedugva hagyom a hajvasalót, a macska elkészíti a saját frizuráját, mire hazaérek, OnlyFans oldalt indít, és sokkal több pénze lesz, mint nekem, és nem lesz nem többé szüksége. Ez az igazi, valódi szorongásom.
4: Nem, ha pénze van, az még mindig jó, mert akkor ezt el tudod venni tőle.
3: nem akarja, hogy függjön bárkitől is, látom a szemén.
4: Egy önálló macska.
3: Egy önálló macska akar lenni. Figyelj, hogy nyitom kinek az utas, akkor látom rajta, hogy rám néz, hogy az utolsók között van. Ennyi.
7: Szóval ennyit tudsz.
3: Most igen, most oda kell figyelnem, hogy rendezem a kapcsolatunkat.
1: Zsűl, van egy 17-es végű. Most már a harmadik abuzáló SMS jön. Kérlek,
4: végezd ki.
1: Intézkedj, illetve Eszter, tudod mi a dolgod a telefonszámmal.
3: Na, Géra.
1: Egyet már töröltem, de annyira prosztó és annyira bántó, hogy légy szíves.
3: Megint a péniszedről?
1: Az a kapcsolatban nem tud bántani. Nem bántanak olyannak kapcsolatban, ami nincs.
3: Na, elvették? Durva volt a hétvége?
1: Nem tudok olyannak bántani, amit nincs. Például pénisz.
3: Elvitte a nyest.
1: Nem tudod, csak amikor valaki nem borzasztóan bántó és rossz indulatú, és tudod, ilyen nagyon megkeseredett, az kicsit tegyük partvonalra, és akkor majd írokat valaki másnak. Jó, oké, ma Juli van Eszter hangján ide valaki. Egyébként igen, vannak közös vonásaitok. Ez a kényszer, visszamegyek, megnézem, kikapcsolom, izgulok rajta. Kezdenek átfedésedbe
3: kerülni. A végén
1: kerülni.
3: Kiderül, hogy emberek vagyunk mind a ketten. Nagyon durva lenne. Nagyon durva. Nagyon
1: kezdenek durva. Itten átfedések lenni.
3: Te azért nem csinálsz ilyen dolgokat, mert te úgy vagy vele, hogy leég.
1: Nem, én úgy vagyok vele, hogy nekem szólnak, hogy jár a motor, Balázs, és nyitva van az ajtód a kocsiba az edzőteremben. Tehát én az ellenkezője vagyok. Mutka csomagtartomat találták meg nyitva a garázsba, ott, ahol járok. Hogy Balint, direkt van nyitva, csomag? Nyitva van? Kivettem az edzőcuccom, de már elfelejtettem, hogy felnyitottam a csomagtartót, és elindultam a táskával edzeni.
4: Ilyenkor mondasz, hogy csak szellőzik.
1: Kész. Átszellőztetem. Én totál a másik véglet, de nem tudom, ez se jó. Na jövő, mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11

0: Százalékos kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergá Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: Reklámot hallottak.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
13: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
15: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
16: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
17: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
5: Reklámot hallottál.
6: Mo- Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy baranyai polgármester.

0: Polgármester ellen. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a pécsi járási ügyészség egy baranyai polgármestert. A vád szerint a polgármester a közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, úgy, hogy szerződést kötött a kormányhivatallal 14 ember foglalkoztatására, ám ők csak papíron dolgoztak, munkavégzésüket hamis iratokkal igazolta a községvezető. Az állam azonban átutalta a támogatási összeget a községnek. A polgármester 2024 és 25 során több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezzel az államnak. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orrszarvú kifutó, Pécset pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extraliga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Asell lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidast Mecseknádassal összekötő úton, egy körülbelül 5 kilométeres szakaszon útszűkület van érvényben. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A parkoló nagy részét lezárták. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Megörülök, hogy nem tudlak benneteket hallgatni. Annyira szeretnék egy picike rádiót, amely még a nagypapának volt kint. A szőlőben hiányoztok, írja nekünk.
3: Mi az akadály?
2: Igen, hát SMS tudsz küldeni, akkor van telefonod, ha van telefonod, lehet, hogy nincs rajta adatforgalom, lehet, hogy nincs rajta 4G, vagy nem tudom, és emiatt nem.
4: Vegyél egy gépet, szól neki.
3: Jó, de várj, a kis rádió is mondjuk 4800 forint.
2: Igen, de az drága.
4: Ahogy ezt kéne árulni, hogy ilyen mörcsöt kéne csinálnunk a konyhai kitelepülésre, egy kis rádiókat. De van, akik egész kicsit nagyon aranyosak.
2: Igen. Tegnap megköszöntem az ilyenek a segítségét, visszaért a bármikor, na ott egy kicsit megfagytam. Aha, ez miért egyébként? Miért kellett től megfagyni? Most hallom, hogy már gyónnak az AI-nak, de nem fárasztalak benneteket AI-os trükkökkel, vagy hírekkel. A Vatikán már AI-t használ gyónásra. Mi van? Beülsz és meggyónod az AI-nak. Hogyan? Ez nagyon altató zene volt, merre van DJ Oti, kérdezi valaki. Gyerekek, nem tehetek, nem menthetem meg mindig.
3: Igen, nem mindig mi vagyunk.
2: Nem tudom mindig megmenteni a zenei kínálatunkat egy Otival, ráadásul akkor elégetjük az összes Oti dalt. Tehát, hogy tényleg ez nem lehet azért így. Nem tudjuk mindig megmenteni,
4: egy
2: de ígértem egyet, úgyhogy lesz. Igen?
4: Az a? Mosolyodat.
2: Nem, az nem, az csak a tett, az csak, igen. Szent meggyőződésem, hogy a Szigetre azért mentek el viszonylag nehezebben a jegyek, mert ezzel a dallal indítottunk. Ha ezt nem tesszük be, az egy hónapos sold out két hét alatt megtörtént.
4: Várom már,
2: igen, azt mondták is a tíme, aki dolgozom, hogy biztos, hogy oda a választás volt, hogy ezzel indítottuk egy eladást, hogy FLM-mel?
3: Szerették, egy csomóan szeretik, ugye, Eszter?
2: Igen.
4: FLM felemmel.
2: Na, gyerekek!
3: Na!
2: Egy kis testalkatos hír.
4: Na?
3: Miért pont mi? Megint.
2: Semmi személyes nincs benne. Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
3: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
4: Nagy pocakos.
2: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
4: A legvonzóbb testzsírt?
2: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
4: Köszönjétek, vízfejű. Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
2: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
3: Igen?
4: Na.
3: Mert, hogy mit
2: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második képet, el kell, hogy mondjam, hogy...
3: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
4: Nagyon kigyúrt.
2: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
3: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
4: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönbe szabadult.
2: Igen.
3: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
2: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
3: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
2: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
4: Ez úgy nézze rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
2: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
4: Csak mert nézek.
2: Most nem
4: látni akarok, most csak nézni.
2: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem. Na, azért, jó azért egy kicsit, dehogy is.
4: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik. rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
3: És aztán mit tudtál meg róluk?
4: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
2: Hogy borzasztóan unalmasak.
4: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
2: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
2: úgy
3: lehet
2: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
4: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
2: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
4: Hát nem tudom, de...
3: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
2: Ő a 35%-os, ő a nagyon, ő a pocakos.
3: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
2: Az 15, és hát van még a 12,
3: azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
4: Figyelj, én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
3: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
4: Íz.
2: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
4: Na, ez hülye.
2: Ez nem így van.
3: Ez tök
2: random. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
4: Nagyon sok pénz a számláját.
2: Így van, és ők a goldigerek, így van.
4: Nem, amúgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső, és ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
2: Nektek kevésbé számít a külső?
4: Szerintem igen.
2: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
4: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
2: Igen?
3: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
2: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
3: igen,
2: ki mit mond.
3: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
4: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
3: veszélyesek?
4: Nem azért veszélyes.
2: Megnyugodtam.
4: Oda jön,
2: kockás a hasa, kemény a este.
4: Na ezt nem.
2: Hanem... Igen, menj innen, olyan sportot, hogy olyan izgos vagy.
4: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott értékét szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
3: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
2: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportol, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
4: Hát és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában. Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér és vödröket a konyha.
3: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
4: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rizst megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
2: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
4: Vagy hát azt mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
2: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
4: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
2: Igen, menjen
3: de...
2: amerre lát, kedves Péter.
4: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
2: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
3: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
2: Na várjál, mondom a pasikat.
3: Csajokat.
2: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
4: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
3: gyönyörű.
4: Ez egy átlagos test.
3: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
2: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
3: Én ezen jobban meglepődöm, mint szerintem a másikon. Is. Tehát, hogy a férfiaknál ugye a 15% testzsír a kisportolt a menő, azt kicsit értem, bár nem értek vele egyet, ugye?
4: És ott nem volt 45%, csak mondom.
3: Igen,
4: ott a 35
3: itt
4: volt
3: pedig
4: a
3: simán berántották ugye a 45%-os, hogy hívják ott is?
2: Igen, hát mondd ki, húsos puni, írja valaki. Vagy a szó, amit keresel a csattogós. De hülyék vagytok. Most kérdezzük meg Annát, mit gondol erről, miközben az Instán Justin képeit nézeget. Igen, az én hasam akkor lesz kockás, ha nekifekszem a drótkerítésre. De tök érdekes, meglepő, szerintem meg sokakat meglep, hogy nem a 20-22%-os, nem a nagyon sportos, gyönyörű testalkatú, mindeolizmos nő, hanem a 30%-ot választott.
4: Hát most már nagyon óvatosan kell járnom kellene a világban.
2: Igen.
4: Nehogy az legyen. Kerülj
2: szétlopkása a szébe kerülni.
4: Nehogy itt mi? Na.
2: Igen.
4: Kenézzetek rám.
2: Újabb ajánlat.
4: Igen. Nem olyan lány vagyok.
2: Én aztán nem adom oda magam könnyen. Nem az vagyok. Igen. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke. A kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
3: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
4: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
2: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
4: Nem, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki
3: tőlem. Plusz egy joghurt, azt mondja, mindig kell, hogy legyen meg saláta.
2: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
4: Igen.
2: Azért ez, azt nem vessük el.
4: És a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
2: Igen.
4: Azért az egy jobb életstílus, nem? Hogy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
3: Tudtad volna vinni.
2: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
3: Adjad már 25-nél már sikítanál.
4: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, baj, hogy keveredtem.
3: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
2: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
4: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármit.
2: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
4: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
2: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
4: De már megint a betemetés, hogy...
2: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő. Meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
3: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
2: Ez az 50 év,
3: évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre. Ezt ők,
4: és szerettem a sorozatokat?
3: Igen, ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
2: Na hát ez a kérdés, de egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
4: Egyedül lettem volna kövér, akkor gondoltak bele.
2: Gondolj el, ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete
4: azt szoktam nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, jön, hoppá! Azért a jövőből jöttem.
2: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
4: Szép. De szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafigyel, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
2: Igen.
4: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
2: Igen,
4: és...
2: figyeljetek, hogy igen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
4: Ennyi, a többi azt megoldódik.
2: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
4: Így van.
2: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
4: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
2: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
3: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
4: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
3: A horgas orra az mindent visz.
4: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen. És amúgy szerintem tök jó, hogyha kicsit ilyen fura feje van valakinek, az jót tesz neki.
2: Hogy furán szép, vagy hogy szépen csúnya.
4: Igen,
2: van benne valami.
4: Kicsit sándít, ilyesmit tudod.
2: Igen.
4: Legyen személyisége, mert amúgy nem alakul ki, csak hogyha van oka, általában akkor szokott, igen.
2: Igen.
4: Ne gyeresül, megízzak veled egy kapucsinót.
2: Jó, gyerekek, érdekes ez, hogy mennyire változott. Mindjárt megnézzük az SMS-eket.
4: Jó, írjátok olyan embereket, akik kicsit csúnyák, de nagyon szexisek.
2: Jó, nem tehát minden pasi írjon nekünk nőt, aki csúnya, de szexi?
4: Igen, és a nők is férfiak. Csúnya, de szexi, de rettenetesen elkapnád.
2: Csúnya, de szexi nőket kell. Csúnya, de szexi férfi.
4: Ott van Gerard Depardieu. Nagyon vonzó volt. Most tudjuk, hogy most már tudjuk, hogy utólag... Annyi, hogyha nem zaklatott volna mindenkit meg, nem ásott volna ki hullákat, az sokat dobott volna a megítélés.
2: Nem pisérte volna össze a repülőt. Na jövünk mindjárt.
4: Fél nyolcan.
2: Fél nyolcan folytatjuk mindjárt.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Lépj ember a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
13: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
14: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
15: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
19: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
18: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
19: AKC, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
20: Vidd a stadion élményt a nappalitba.
0: Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
20: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a panonborbolt.hu oldalon.
21: Hány óra?
22: Hajnal 2.
21: Megint nem alszol?
22: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
21: Próbáld ki te is a Sedakurt.
23: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Alszol?
23: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
25: Reklámot hallottál.
26: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
27: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Elkezdődött az asztalfoglalás a Mohácsi Dunamenti Halfesztiválra. Akár 24 fok is lehet napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Július 17-én és 18-án rendezik az idei Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A főszervező a Mohácsi Német Önkormányzat. A rendezvényt 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy bemutassák a Duna mentén készített hagyományos haliteleket. A rendezvény minden évben sok vendéget vonz Mohácsra, a programok a belvárosban zajlanak. A gasztronómiai események mellett énekesek, tánccsoportok is fellépnek, de sétahajózással és utcaballal is készülnek. A részletes programok a rendezvény hivatalos oldalán böngészhetőek, és a szervezők azt közölték, az asztalfoglalás is megkezdődött az eseményre. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket, a szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Újra használható Mohácson a Színház utcai parkolóhelyek egy része. A behajtási engedéllyel rendelkezők a Szabadság Arany János utca útvonalon tudják megközelíteni a parkolókat. A város önkormányzata azt is közölte, a Széchenyi tér, a járási hivatal és a környező intézmények gyalogosan a Városháza utca irányából közelíthetőek meg. Mohácson a Mohács 500 program keretében újul meg a belváros. A kivitelezés ideje alatt számos korlátozás van érvényben a közlekedők számára. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidast Mecseknádassal összekötő úton, egy körülbelül 5 kilométeres szakaszon útszűkület van érvényben. Felújítási munkákat végeznek a Cumulo-Verzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A parkoló nagy részét lezárták. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt arról beszélgettünk most, hogy ugye úgy hagytuk abba, sok mindenről beszélgettünk itt különböző kutatások alapján, hogy kicsit változik a nőknél és a férfiaknál az a kép, amit a másik nem szexinek, jónak vagy vonzónak talál. És itt a végén ugye úgy hagytuk abba, hogy nem klasszik szép fiú, de van benne valami ronda, nem igazán csúnya, de van benne valami csúnya, ilyen nőket és férfiakat keresünk, hogy írjanak a hallgatók nekünk olyanokat, akik rondák, de szexik, és ez akár pasi, akár nő, nem igazi szépség, de van benne valami, vagy van kisugárzása. És hát jönnek vicces és komoly SMS-ek is, hogy kikit talál annak. Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Jó, nem egy tökéletes szexi szépség, igen, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
2: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
3: Nagyon jó.
1: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán, és csinál egy ilyet, hogy összerezzen, így felnéz, tudod, hát, csinál, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod. Szóval, hogy a Lady Gaga adjuk, akkor ronda, de szép, olyan, mint a csokító.
3: Igen. Nem ronda, azért ő nem egy klasszikusan ronda ember, de hogy nem is a klasszikusan szép.
1: Nem is klasszikusan orra, szép, igen.
3: Tudod, hogy a szeme is ilyen furi, sminkkel nagyon jól tudja eltüntetni, de olyan van benne valami.
2: Nagyon érdekes abban a Lady Gaga jelenségben, hogy ő ugye, mint egy nagyon jó előadó, egy ilyen iszonyatos karizma, meg minden, viszont ha őt kihelyeznéd onnan, és beraknád egy CBA-ba kasszásnak, egy hétköznapi ruhában a sminke nélkül, egy rossz kedvel,
3: simán
2: akkor
3: elmész
2: mellett, és nem, soha nem mondanád, hogy hú, és mégis ugye a többi, nem tudom, ilyen tulajdonságot kárpótolja.
1: Igen, sőt, Whoopi Goldberg.
2: Azért ahhoz kell szerintem a húzás.
3: Igen.
1: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória.
2: Igen, meg ráadásul ugye ő nem is a fiúkat szereti, szóval, hogy az...
3: Jó, hát most...
1: Oké, most azt mindegy, és akkor rászolod, hogy Whoopi Goldberg. Barbara Streisand.
2: Nagyon szép.
1: Igen,
3: nagyon szép. Az az orr.
1: Kicsit banja is.
3: Igen.
2: Nagyon szép, igen.
3: Igen.
1: Ugye? Barbara Streisand, nagy orr, banja és göndörhaj. Aha. Azt mondja, hogy nőben Barbara Streisand többen élek, annyira csúnya, hogy már szép. Pasiban Christopher Lambert, ugye ő volt a hegylakó valamikor. Hát azt nem tudom. Ed Sheeran, sokan írják, nem helyes, de van kisugárzása.
3: Igen.
1: Én ezt nem érzem, de nem nekem kell érezni. Tehát,
3: Ott valószínűleg ez a kis átlagos vörös fiú, aki nagyot ment, azért abban ez is benne van. Tehát ugye olyan hírességekről beszélünk, akiket meg egyébként szeretünk a tevékenysége miatt, az mindig dob rajta.
1: Aha.
3: Tehát ez Ed Sheerannel is valószínűleg ugyanaz, amit az Eszter mondott az előbb, hogyha egyébként egy ilyen munkásruhában, egy pakoló emberként, vagy egy kukásautón látod, akkor azért nem kapod föl a fejed rá.
2: Igen. Aha. Tehát hogy igen. A többi kvalitása az, ami magas emberi.
3: Igen.
2: Igen, viszont amúgy tök érdekes, mert képzeljétek el, hogy van egy ilyen lista, az a neve, hogy Ugly But Pretty.
1: Ugly But Pretty.
2: Igen. Aha.
1: És ebben híres színészek?
2: Aha, férfiak és nők is benne vannak.
3: Na, ki kettőről.
1: Mondja, hogy akit ismerünk. Vagy
2: jó,
1: aki...
2: az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
1: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
2: Igen, és ő
3: ott
2: sem...
3: is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, igen, és kicsit ilyen szomorú
2: igen,
1: tekintet.
2: Igen.
1: Ugye?
2: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage, aha.
2: Na?
3: És tényleg.
2: Ugye?
3: Igen, ő se a klasszikus szépség.
2: Nem,
3: a
2: de a mozgás, meg az egész, van benne valami nagyon, ilyen amúgy az Adam Driver is szerintem.
3: Nem tudom ki.
1: Az Adam Driver a Jedi visszatérve, vagy a Csillagok háborújába játszott a rosszat, aki megöli Han Solo-t. Kylo Ren.
3: Kylo Ren.
1: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
2: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
3: Jó, mi van a csajos listát
2: jó,
3: is
2: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
1: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
2: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch, úgy néz ki, mint egy gyík.
1: De valahogy én szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, amiben játszik.
2: Összejönnék egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
1: hát
2: néz
1: van
2: ki,
1: benne valami, nem?
2: Úgy néz ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, konkrétan úgy néz ki.
1: Okay.
2: A nőknél?
1: Oké, nőknél ki van?
2: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg. Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
2: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
3: 30 kiló az egész
2: csaj. Lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
3: Hát nem tudom, én sose tudtam.
1: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. filmen játszott, benne van valami? Igen?
2: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
2: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
2: És hogy ettől...
1: Én is megkapta.
2: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Aha.
2: Valami ott befogva.
1: Igen. Hagyjuk a földrezi távolságot.
3: De ha összefutnák valahol.
2: Kevin Bacon. Bocsánat.
1: Schmidt Mária. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
3: Hát nem,
1: ő azért egy jó pali.
3: Képű csávó.
2: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
2: Neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zabu Arpi?
2: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima priti.
1: Igen. Vörösszeplős lányok vonzóak, ide valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csány is annyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy van benne valami. Müller Cecília? Jó, nem kell semmi.
3: Fentartások nélkül adjuk.
2: Azt írja valaki, hogy a telexes Fábián Tamás azt mondja, hogy markolnám a haját.
1: Hallottam, Tamás!
3: Markolnám a haját.
1: Adjuk a telefonszámot. Igen. Azt kő alagyik valaki rögezen. Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadásza című.
3: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
2: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
3: Igen, a törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface, nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
2: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
1: Aha.
2: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mert mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
2: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
2: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Radnai Márk is befutott, de Radnai Márk azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
2: Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis egy
1: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
2: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
2: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
3: Összeborzoltad.
2: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
2: Billy Bob Thornton, tessék!
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom! Ja?
3: Elég jó vagy.
1: Honnan jönnek ezek csak így elő?
2: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
2: Na, de hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
2: Hát ugye nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Okay, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és akkor ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
3: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy
2: szép,
3: az orra, de ő szép csaj.
2: Összebb szép, de ő úgy szép, hogy így tudod, így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd, tudod. Do you believe in love? Nem, de hogy...
3: Nem mindig ezt énekli, van más.
1: De ez az egy, igazából ez az egy van neki.
2: Meg rengeteg haja van, és aztán nagyon idegesítő lehet.
3: Nem, az nagyon
2: hogy
3: jó.
2: Hogy jön, megy, megint beszorult a széklába alá, jaj. Nem? Ő hogy csinál magának olyan gyeskontyot?
1: Az egy jó kérdés. Dobrev Klárára jöttek még üzenetek, gyerekek?
2: Dobrev Klára nagyon sokan, de ez azért van, mert jó volt a marketingje, minden ott volt hetekig, hónapokig.
1: Hát igen, most már nincs.
2: Amúgy meg szerintem az van, hogy szerintem Ferivel nekik egy nagyon tüzes viszonyuk volt, őszinte leszek. Igen. Én láttam azokat a képeket fiatal korukból. Igen.
1: Én valahogy nem látom őket mesztelenül.
2: Hát most éppen én se.
1: Te látod? Nem szoktatok elképzelni embereket mesztelenül? Te látod a Ferkót meg a Klárát?
2: Tudom miért, de nyeltem egyet.
1: Hogy kilép Klára egy ilyen langyos törölköző maga köré tekerve, így ledobja, és Ferkó már ott van a kis elefánt mintás kis alsónaciában fekszik
2: nem,
1: az ágyon.
2: Nem ilyennek kiúzom Ferkót.
1: És azt mondja, hogy gyere Klára, hambe kaplak, és akkor ott van egy ilyen nagyon vad éjszaka. Ti látjátok az ormányos kis boxer alsóban a Ferkót?
2: Nem, én úgy kézzel a Ferkót, hogy az a fajta ember, aki otthon van egy mackó mackolnád a filmesztelenül állandóan indokolatlanul.
1: Mackolnád a filmesztelenül, te jó is.
2: Igen, és mindig van a kezében egy ilyen pohár, mint egy jockeynek volt, tudod, hogy és akkor így csak így beletúr a hajába, és azt mondja, Klára.
3: Gyere itt.
1: Akkor a tényleg dobja a melegítőt. Azt képzeljétek el, hogy Vitályos Eszterre is jön nagyon sok.
2: De most ellenállhatatlan.
1: Joaquin Phoenix, hát ő igen, ő egy más kategória azért, igen, ebben a formában. És a fiatal Tina Turner, meg közben küldi valaki, a Shrek 8, nem a Shrek, a Shrek 80 éves gyerek.
3: Azt mondtam, hogy most már 70 fölött van, most már nem, de én most pont ránéztem, és a 20-as, 30-as éveiből olyan képek vannak, hogy sírsz. Gyönyörű a csaj.
1: Igen, tessék, Vitályos Eszter most, vagy Shrek 80 évesen?
3: Shrek.
1: Na?
3: De Eszternek sincsenek rossz képei.
1: Na, azért az, igen.
2: Most nézed, hogy izé? Hát nem tudom, azt írek, nagyon tetszik, Eszmeralda. Emlékeztek Eszmeraldára?
1: Igen, nekem kicsit hatalmas mindig mellek, csonka.
2: Hatalmas mellek, ilyen nagy kék szemek, és mindig a semmiből mered.
1: Igen. Gyermekem műtőorvosa úgy néz ki, mint Liszt Ferenc. Lúdbőrös leszek a gyönyörűségtől, ha csak rágondolok, nagyon vonzó pasi, Mari küldte nekünk. Ha szexelni akartok, tök mindegy, ha gyönyörködni akartok, menjetek múzeumban. Küldte valaki nekünk. Összegezve a mai témákat.
2: Az Ördög Prádát is elmeg ki a főszereplő?
1: A Mary Streep.
2: Mary Streep.
1: Ne haragudjatok, hogy tudom. Ja?
3: Semmi vagy ma reggel. Is.
1: Mi van ma reggel? Csak így.
2: Mindent láttál.
1: Igen, most van a második része mozikban. Meg kell, hogy nézzem, érdekel a divat.
2: Igen, szóval Meryl Streep szerintem pont ő is egy olyan nő, aki fiatalon nem volt egy klasszikus szépség, és mégis gyönyörű szép szerintem.
1: Nekem Meryl Streep egy kicsit ilyen, ez a kemény nője, hideg ilyen, valahogy olyan szigorú tanár.
2: Igen, mert 6 évesen már nem egy hat latina.
1: Igen, nem látom nagyon hat latinába. Ő volt az, aki az elsírós, nagyon összebújós Clint Eastwood filmet játszott, amire a Clint Eastwood egy fotósa, National Geographic fotósa?
2: Igen.
1: Láttátok ezt a filmet?
2: Igen, és sírtál rajta? Meg fogom nézni újra.
1: Sírtál rajta?
2: Igen.
1: Én igen.
2: Az nagyon szép volt.
3: Igen. Úristen, te sírsz egy filmen.
1: Igen, egyre többször. Most tudom, mint sírtam utána, amikor lelőtték Vukapukáját. Nagyon megrázó volt, mikor egy karak megtalálja. Nem, simán. Az egy nagyon szép film, nézd meg.
2: Nagyon szép film. És
1: közösen bögtünk szinte a Sereren, érted? Te ott én itt, érted? Te egy asztalnál egy fröccsöt támasztod, én a kocsiba törölgettem a könnyeimet. Hogy nem,
3: igaz.
1: Hiszen egyre idősödünk, egyre szentimentálisabbak vagyunk. De tényleg, vagy érzékenyebbek, vagy nem is tudom mi ezzel, majd ezt megcsinálják egyszer egy férfi klubban témát.
2: Egy más sírás.
1: Miért sírnak egyre többet a férfiak, hogy idősödnek?
3: Mert bátrak azért.
1: Igen, meg bátorodsz?
2: Nem, hanem szerintem az eltűnik, ugye, mi a férfi hormon? Semmi nem
3: tudom.
2: Az ovuláció, egy időben megjelentek ezek az érzések. Igen, ezt történik.
1: Ezt akarod mondani, hogy ezért nem egy ilyen lelkiérés folyamata ez?
3: Igen, hogy már mered vállalni, hogy már bátor vagy, érted, 20 évesen még mutatni kell, hogy kemény csávó
1: vagy. Van egy érzékeny.
2: Úgy kigyorsan nem lehetett túlélni másképpen.
3: Hát, ott nem volt sírás, meg ilyenek.
1: A szívhigyai, ne küldd el a címét, megint elvégtem magam. Miért kell elküldeni a címét?
2: Meg azt mondjuk, hogy a csapvízben is sok az ösztrogén, szerintem ez van.
1: Én most csináltam vérképet, és egyébként kiderült, hogy magas az ösztrogénem.
3: Na, Mellé itt hogy állnak?
1: Szerinted miért vagyok kiborulva egy hónapban 3 napot?
2: Legyen
1: miért nem tudtok szólni? Miért nem tudtok hozzám szólni? 2-3 napot,
2: és
1: egy hónapot.
2: A webibóim is érzékenyek.
1: Igen.
2: Donatella Versace, tessék.
1: Donatella Versace csak agli.
2: Csak agli.
1: Csak agli.
2: De
1: semmi,
2: annak nagyon,
1: semmi
2: de annak
1: soha.
2: Nagyon agli.
1: Semmi soha. Igen. Na jól van, gyerekek, szóval azért akkor azt is mondhatjuk, hogy sokan vannak rákattamva az ilyen, nem igazán szép, van benne valami, de úgy nem tudod hova tenni.
2: Lady Diana.
1: Hát ő nem, ő azért egy klasszikus szépség.
2: Szerintem meg konkrétan nem egy klasszikus szépség, hanem csak van egy iszonyatos aurája, egy ilyen nagyon bájos viselkedés, minden mozdulata ilyen nagyon szelíd,
1: igen,
2: ilyen nagyon finom.
1: Igen, nagyon
2: keres. De ha most megnézed az arcát, csak így keres rá, hogy neki is ilyen hegyes orra van, kicsit furi állkapcsa, így szóval szerintem amúgy ő se egy klasszikus szépség, csak neki
1: lehet,
2: nagyon
1: szép. Lehet,
2: hogy
1: a körítés,
2: szép.
1: Meg úgy minden szép.
2: De nézd meg, most keres rá. Igen, ő egy gyönyörű lélek, egy gyönyörű, tehát gyönyörűnek látom őt én is, de hogyha amúgy most így nem ismerném, hogy ki ő, csak valaki lerajzol a oldalról, mondjuk nem mondanám, hogy
1: igen. Tessék, Jamie Lee Curtis, na? Rövid hajjal.
3: Igen.
2: Máté Szalkáról. Máté Szalkáiak.
3: Ez
2: igen.
3: A papa.
2: Papa
1: Curtis bácsi, ugye a Tony Curtis. Neki vannak magyar, hát hogy is mondjam, csak vonalai, nem?
2: Vagy felmenő, igen.
1: Felmenő, így van. De ő is. Tehát, hogy egy ilyen szigorú biológia tanár, nem?
3: De nem igazán jó csaj. Mindig az álmod volt, hogy a biológia tanárnő elkapjon egyszer, nem? Na.
1: Tehát, hogy... Igen, nálunk volt, aki meg is tette, de ez egy másik történet lenne. Jean Reno.
3: Békának a kedvenc.
1: Ő se egy igazán jó pasi, nem?
2: És kerek szemüvegében? Na gyere, te profi!
1: Ó, de jó volt, de jó volt. Én a nagy kékségben szerettem igazán.
3: Az is nagy
2: volt. És milyen szeme van amúgy? Nézd meg, milyen szeme
1: csipás.
2: Van.
1: Csipás.
2: Nem. Pocok.
1: Pocok? Pocok? Mire a pocok szem az egy jó szem? Tehát a pocok szem az egy, azt mondod, az egy jó szem?
2: Szerintem, ha választanom kell szexi és nem szexi állatokat, a pocok abszolút a szexi kategória.
1: Érdekes. Ezt, na látod, hogy a szexi állatot kéne mondanom. Oké, tessék, mondj egy szexi állatot. Neked a pocok.
2: Igen, igen.
1: Mondj egy szexi állatot.
3: Szexi állat?
1: Igen. Amit úgy, ha megtehetnéd, akkor úgy te is az a faj lennél, és azt jelent, hogy gyere.
3: Akkor delfin.
1: Delfin szexi állat.
2: Fúj, Feri, fúj.
3: Miért?
1: A delfin szexi.
3: Ők például kufircolnak úgy is, hogy nem csak fajfenntartásból.
2: Jó, hát igen, de meg egy ilyen sikos, egy tampóformájú állat.
1: Én a hattyút mondom. Szerintem a hattyú egy szexi állat.
3: Hogy lenne?
1: Ahogy
3: már
1: fölemeli a
3: fejét. Egy szarik. Náluk tele van a velencei
2: tópartja. Azt mondja egy olyan nőt, amelyik nem, most komolyan pedig létrehozni.
1: Miért szerinted a nők nem szarnak büdöset? Ez most hogy?
3: Nem.
1: Csak rózsaszín illatot, rózsa illatot?
3: Így van.
2: Békében egy tulipán felett Google valahol. Nem tudhatja meg.
1: Fölemeli a fejét rá, és azt... Jérem az a kacsa, várj, bocsánat.
3: Na, ebben mi a szexi? Hogy belerakja a fejét a vízbe, és...
1: Mondj egy szexi állatot, Zsűl, tessék, ami neked szexi, ránéz, és azt mondod, hogy szexi.
4: Flamingó.
1: A flamingó! Rózsaszín fugával.
3: Egylábú. Ahogy egy. Állandóan fölemeli az egyik lábát.
2: Jó.
1: Tessék, szexi állat a hörcsög mellett.
2: Szerintem...
1: Rohadtul nem,
2: de langyos, a vidra.
1: A vidra szexi állat?
3: A mosómedve az. Na, a mosómedve
2: az
3: szexi.
2: Az a kis dörzsöli, a kis tenyereit.
3: Az, ahogy dörzsöli a tenyerét és ízi a fenekét ringatja.
1: Na, az
2: de
1: büdös.
2: Látod már a vidrát, hogy rázol a segít a tóparton?
1: Igen.
2: Na, azt hiszem a vidra az tökre. Nekem adja a vidra.
3: A mosómedve miért lenne büdös? Hát állandóan vízbe van mos.
1: Nem, voltam a vadasparkban nemrég, és az egyen mosómedve ketrec, és azért azok büdösek. Tehát a mosómedve, mint szexi állat, azt nem tudom visszatenni.
2: Hát nagyon nehéz szexi állat, de mondjuk egy izé, mondjuk egy gepárd.
1: Egy gepárd szexi? Egyébként ahogy fut, abban van valami. Igen.
2: Ha, de várj, most nagyon kell gondolkodni, ez egy olyan kérdés. Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, Balázs, mert ez egy önismereti szakasz. Most a reklám alatt ezen fog gondolkodni, hogy melyik a legszexibb állat, és meg fogom addig találni.
1: Jó, válaszold meg. Mennünk egy gyerekek, 3 perc, pontosan 8 óra.
2: Beírtam a sexy animal az internetet, ti ne tegyétek ezt meg. Jó, ezt így...
1: Közlekedést segítek. Nem nagyon kaptunk, úgyhogy írjatok, ha van, hogy mi a helyzet az utakon. Jó, itt vagyunk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A nyári táborban életemben először

0: autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Bor, zene, fesztivál hangulat a Villányi Borvidék. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
7: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
8: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
12: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Reklámot hallottál.
15: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Háromnapos hosszú hétvége vár ránk, pünkösd miatt. Napközben legfeljebb 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ismét hosszú hétvége vár ránk, hiszen vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük majd. Ez a két nap munkaszüneti nap lesz, így zárva lesznek az üzletek, és hétfőn nem nyitnak ki a bankok, hivatalok sem. A gyógyszertárak az ügyeleti rendet követik majd. Változik a közösségi közlekedés rendje is. A pécsi helyi járatú buszok szombaton a szabad napokra, vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint járnak majd, hétfőn pedig újra a szabad napokra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Újra használható Mohácson a Színház utcai parkolóhelyek egy része. A behajtási engedéllyel rendelkezők a Szabadság Arany János utca útvonalon tudják megközelíteni a parkolókat. A város önkormányzata azt is közölte, a Széchenyi tér, a járási hivatal és a környező intézmények gyalogosan a Városháza utca irányából közelíthetőek meg.

0: Mohácson a Mohács 500 program keretében újul meg a belváros. A kivitelezés ideje alatt számos korlátozás van érvényben a közlekedők számára. Továbbra is forgalmi rendváltozás érvényes a Siklósi Zombori utcában és annak környékén az új körforgalom építése miatt a közlekedőket táblák irányítják. A Vajszló-Bejti-Selje összekötő úton útkarbantartást végeznek, a helyszínen útszűkület érvényes. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani, a Sátorhely-Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton is útkarbantartás miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: 8 óra után, vagy pontosan 12 perccel jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és van egy hírünk, ami a közlekedést illeti. Nulla, nem. Azt hittem, hogy van, de nincs.
1: Hamar kifújt.
0: Hamar kifújt, igen, mint az ember rákikkelten, mindig Viberen jön, aztán azt ellapozom, és már nem találom, de nem volt annyira durva, hogy bejelöljem. Tehát csak így valami kis kósza kis közlekedési írecske, úgyhogy minden. Minden, oké.
2: Megtalálta a legszexibb állatot a szünetben, amíg volt rá rendelkezési idő, a hangyász.
0: Hangyász, mint szexi állat? Ugye szexi állatot kell, hogy mondja egy szexi állatot.
2: Csak írd be azt most a keresőd, hogy hangyász, írd be, hogy hangyász, és mindent érteni fogsz.
0: Hangyász, tudom, hosszú orr, tüskés.
2: Nem tüskés, bundás.
0: Nem tüskés, ő nem hangyású. Igen, bundás, hosszú orr.
3: És szexi.
2: Tessék,
3: hogy néz ki?
0: Mint szexi állat, ugye ezeket keresünk, hogy lehet egy állat szexi.
3: Lompos farok. Lehet, hogy ott akkor megvan, csillog a szeme.
2: Tessék.
0: Így van, csíkos egy kicsit, borzasztóan fura orra van, és hangya ólakba, vagy lyukakba dugja be az orrát, és falja föl a hangyákat.
3: Ja, így hogy van. Ő elől-hátul olyan, mint egy hímtag.
0: Igen, hosszú. Minden hosszú.
3: Minden tétek.
2: Ennyi. Ez always look on the bright side of life. Egyrészt másrészt pedig ilyen volt Pablo Picasso-nak, és ilyenekkel nyomult. Csak most miért? Most kidobnád az ágyadból?
0: És, ja, és azt a nyelvet néz meg. Tehát, hogy ahogy ő belenyal ebbe az üregbe. Belenyal, ugye, vagy üreg.
2: Amúgy kicsit ilyen elefántos. Úgy néz ki, egy bundás elefánt. Aha.
0: Igen, itt kezdje a hallgató, hogy jó, beteg a műsorra már egy állat lehet szexi, de lehet. Tehát, hogy valójában a mozgásában, ahogy kinéz, ahogy emeli a fejét, ahogy repül, vagy amit csinál, simán lehet egyébként. Na jól van, viszont tehát ha már állatok, csak mindenkinek szeretném mondani, hogy legyen nagyon óvatos, mert hogy hazánkban is felbukantak, nem tudom, olvastátok-e, egy ilyen kis állatos kitérő, na. Hogy a hererágú hal, jó? Tehát ez csak úgy mondom.
3: A legnagyobb parám az a hal, ami beúszik a húcsőbe.
0: Ez nem az, ez nem az a hal, ez csak a sima hererágó hal, már a Dunában is fölbukkant, és most úgy néz ki, hogy más édesvizekben is megjelent. Elsősorban férfiaknak tehetnek a hererágó hal, ugyanis a Dunában felbukkant, rossz a látása, a diónak nézhet minket, ami kerek, nagy az étvágyom.
3: És egy ilyen roppantás, és véget?
0: A pacu. Ő a pacu, ő a hererágó hal, édes vizekben bukkan föl, Magyarországon is megjelent. Emberi fogazat, gyilkos szorítás. Az Amazonas után megérkezett a Dunába.
3: Fölúszott?
0: Hát, vagy... Na, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy jött meg.
3: Azt mondta, hogy hús kicsim.
0: Ez egy érdekes. Nem néz ki jól, ő nem a piránya, ugye? De hogy alapvetően az Amazonas vidékéről származik, gyümölcsöket, diófélékkel és magvakkal táplálkozik, nagyon rossz a látása, és minden a vízbe levegő kerekformát potenciális táplálékak néz. Csak
2: nekem,
0: szólok.
2: Nekem volt egy ilyen kollégám.
0: Igen, rossz a látása, és mindent a tápláléknak néz.
2: Igen.
0: Természetes vizekben való fürdőzéskor nagyon vigyázunk arra, hogy nehogy vele találkozzunk, a Duna után egyéb édes vizekben is felbukkalhat. Nem emberekre vadászik, de nagyon rossz a látása, ha kárt okoz, elnézést kér utána. A gömbölydet kerek formákra megy, Feri. Nem vagy veszélyben, fürödtünk együtt.
2: A kis hegyesekkel semmi baj.
0: A kicsi apró láthatatlan hegyesekkel semmi baj nincs, úgyhogy abszolút nem vagy veszélyben.
2: Ha nekem lenne ilyen fogsor, mint ennek a halnak.
0: De nézd meg! Hát azért nem akarod egy balatoni ilyen kis csúszdázás után, hogy becsobbansz a vízibicikliről. Egy ilyen,
3: csak...
0: Nem ha? Akarod. Tehát, hogy azért arra felsziszensz.
3: Pacu.
0: Ez a másik nem, hogy pacu, így van.
2: Pacu. Szerintem amúgy ez most egy természetes reakció, mert újra divat lett a fecske, és így reagál rá az evolúció.
0: Így reagál rá. De érzed ennél a hírnél, hogy kicsit ott alul van egy ilyen...
3: Egy nagyon
0: fura bizsergésed?
3: Összehúzod, gyakorlatilag próbáld a heréidet behúzni az alhasadba.
2: Igen.
3: Nem, sajnos nem. Pedig akkor biztonságban lennék.
0: Tehát úgy nem érzed, hogy ez úgy, ha rácsipaszkod, nagyon-nagyon nagy örömet
2: okozza.
0: De akkor
2: mondjuk beugrasz egy seggest a vízbe, akkor hol mennek a golyók?
0: Hát tud fájni.
2: De visszamegy?
0: Nem, csak úgy érzed, hogy bemegy a gyomrodba. És van egy alhasi fájdalom, ami nagyon erős.
3: A visszamenés, amikor összehúzódik a zacsi, és viszi a golyszikat, az a fájdalom után akkor
2: nem,
3: korrekkel
2: köszönök neked.
3: Nem elég csak, ha tudom, hogy jössz. Nem, amikor ugrasz, fáj, és utána így összehúzódik.
0: De miért csak a férfiakat? Tehát mondjuk a női melbimbót, ő miért nem nézi kerek lebegőtárgynak? Tehát miért hererágó hal? Mi nincs ki?
3: Miért ne lenne
0: ki? Bemész egy mély vízbe, hát mondjuk nincs csak nagyon mély édesvizeink, de hogy ott a bimbóra ugyanúgy
2: lehet. Ez úgy működik, hogy a női melbimbó 3 méteren kezd el ugye kicsúcsosodni, nem? A nyomás alatt.
0: Mint a kígyóborka.
2: Igen. Akkor egy stetoszkóppal változik, hogy megpróbálja letapogatni a környezetét.
0: Igen, és azt már nem érdekli a pacu. Ezért ránk fordul, mert ott megyünk mellettük kisgatyában, és azt mondja a pacu, hogy te viszont, akkor gyere.
3: De várja, a pacu ugye nem jól lát.
2: Igen, de azt érzi, hogy te tudja, ki vizel a vízbe.
3: Ja, és vizeletre megy, mert a fürdőgatya egyébként meg elrejti a dió alakú golyókat.
2: Igen. Hát már a kié, ugye? Már a kié, de igen.
0: De azt mondja itt Miki, hogy valószínűleg a melbimbóra azért nem megy, mert azt hiszi, hogy ú, a szelep.
2: És ráharad, hogy felfújna magát.
0: És megérkezik.
2: Amúgy érdekes ez a kérdés, mert mi nők nem attól félünk. Én például sokkal jobban félek attól, hogy valami gusztustalanra lépek. Nekem az a parám a víze. A
0: nagyobb az esélyed arra, mint hogy a pacu bekapja a melbimbótokat. Tehát, hogy hiába édesvízi.
2: Kicsit most már akarom is, hogy ez a kérdényed, de igen.
0: De hogy rálépsz valamire. Aha, igen. Ez a vízben a félelmed.
2: Figyelj, az vagy egy béka rúszik mellettem vége. Ott vége van.
3: Attól, hogy elúszik egy béka.
2: Hát figyelj, hogy kicsit hozzád ér, ugye?
0: Egyébként, amikor igen, a Balatonban vagy, és hirtelen rálépsz valamire, amiről nem tudod, hogy mi, egy pillanatra azért tud ijesztő lenni. Én mindig emberi kezet vizionálok. Tehát azt gondolom, hogy most nagypapát nagyon keresték Szárszón, átúszott egy kicsit lellére, és én találom meg a nagypapát, aki két napja elment pecázni. Tehát van egy ilyen, csak ne ember legyen.
2: Ez egy valódi félelem, amit még utálok a Balaton vízében, amikor van az a felső rétegű, kicsit ilyen lucskosabb iszap, ami langyos tud lenni.
3: És tudod, utána a hidegbe besüllyedsz.
0: És elkezdesz süllyedni.
2: És ilyen langyos, és kicsit ilyen mohás érzés is, tudod. És akkor alatta van az ilyen stabilabb iszap. És akkor belelész, és akkor bokáig így rácupom. Nem?
3: És azt gondolod, hogy
0: és ott valamire rálépsz.
2: Igen.
0: Na jól van, gyerekek. Oké, amivel most viszont foglalkozunk, az elsősorban főnököknek és alkalmazottakkal rendelkezőknek szól. Bármilyen céged van, alkalmazottaid vannak. Keressük a leglehetetlenebb, legfurább felmondási indokot, amivel hozzád alkalmazott odament, és azt mondta, hogy én holnaptól nem jövök, mert... Külső körülmény, belső körülmény, fizetés, családi állapot, de nem azért, hogy most akkor történt valami családban nem jövök, hanem tényleg, amikor nem hittél a fülednek, hogy alkalmazottad, ezért mond föl. Ugyanis találtuk egy hírt, ami arról szól, hogy a 33 éves Duncan Tud nevezetű emberke csinált egy Instagram fiókot a TG nevezetű francia buldogjának, amivel eredetileg az volt a célja, hogy dokumentálja a házi kedvenc cukiságát, és egy videójuk, amiben TG egy medencében hűsölt, akkora érdeklődésre tett szert a közösségi médiában, hogy elkezdett a kutya influencerkedéssel foglalkozni, és felmondott a munkahelyén, mert azt mondta, hogy szeretne azért felmondani, mondta a főnökének, mert a kutyája jobban keres, mint ő. Teljesen lehetetlen a helyzet. TG azóta Instagram sztár lett, elképesztően szeretik, ő egy francia bulldog, és londoni munkákat elvállaló férfi, aki valamilyen bútor szabászatban dolgozott, bement a főnököz, és azt mondta, hogy lehetetlen dolog, de ő fölmond, mert a kutyája többet keres. Új házat vett, megnősült, és 2025-ben rájött arra, hogy a kutyája főszerepléséből legyártott videóval sokkal-sokkal több pénzt tud keresni. Bement a munkahelyre, és felmondott. Azért főnökként ezt meghalva, hogy szeretnék fölmondani, mert
3: a kutyám jobban keres,
0: azért az egészen durva. 6-kor kelt, azt mondta, Londonban ledolgozta a napot, nem keresett semmit. Rengeteg szabadsága van, megnősült, és milliómos lett a kutyája Insta tartalmaiból. Egyébként a kutya nagyon cuki. Itt gördeszkázik éppen, ez egy francia buldog.
2: TJ minden dollárt megérdemel.
0: Igen, TJ nagyon cuki, eleve a francia buldogok szerintem nagyon kedvesek. Itt az van a videó, hogy ő megpróbálja fölpakolni egy gördeszkára, és gurítja a kutyáját. Milliós megtekintés, nagyon sok ezer fontnyi bevétel. A kutya gördeszkázik, ez a tartalom. Úszik, csak a kutyáról forgat videókat. És ott hagyta az eredeti munkáját, hogy köszöni, nem.
2: Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Amúgy a világunkról sokat elmond, hogy erre van idő.
0: De nézd meg ezt a kutyát, milyen cuki, hogy áll a gördeszkán. Én nekem volt francia buldogom, de én elfogult vagyok. De rettenetesen aranyosak ezek a kutyák.
2: Veszek neked egy másik kutyát.
0: Nem való nekem.
3: Remek ötlet lenne.
0: Az a baj, hogy ez nem való nekem. Ti mondtatok már föl valaha? Mentetek be főnökre azt mondani, hogy fölmondok? Volt ilyen klasszik munkahelyetek, hogy fölmondtok?
2: Igen. Én mondtam
0: fel. De elküldtek, vagy fölmondtál?
2: Engem sosem küldtek el.
3: Ja, persze!
0: Mini, felmondtál?
2: Igen.
3: És volt furcsa indok benne?
2: Az volt, dolgoztam egyszer egy nagyon rövid, egy próbaidőt mondtam fel egy helyen, és azért, hogy teljesen más volt a légkör, mint amit mondtak, és csak nőkkel kellett együtt dolgozni, és mindenkinek boxa volt, tehát ilyen tudod, így körbe volt a filmekben, és volt clear desk policy, ami azt jelenti, hogy az asztalodon egy dolog lehet, ami egy személyes fotó. és másnap egy Kim Jong-un fotót kinyomtattam, hogy én ezt választom.
0: Kinyomtattál egy Kim Jong-un fotót.
2: Igen, ha lehet választani egy képet, akkor a hangulathoz ez felel meg számomra, és azt éreztem, hogy én nem tudok ilyen közegben élni, tehát hogy az emberi mi voltoktól fosztanak meg, és elkezdtem munkáját keresni, úgyhogy az utolsó héten felmondtam, és nagyon rosszul reagált a főnök, az akkori főnök, aki egy hölgy volt szintén, csak nők voltak ott azon az osztályon, aki a kantinban, mondtam fel, ott volt szabad tárgyaló, és elkezdett velem üvölteni. És azt üvöltette, soha nem fogja fel, pontosan tudtad, hogy mit csinálsz! Ezt mondta nekem, én meg így...
0: Szaktanári!
2: Igen, azért, mert felmondtam, és mondom, igen, csak nem tudom, milyen hely ez, tud-e? És akkor így ezeket így elfelejtették, ugye elmondani.
0: Én adom a Kim Jong-un fotót. És volt, hogy bementél a konyhába, mindenki beszélgetett, amikor beléptél, elhallgattál? Az utolsó, elhallgattál?
2: Nem, ez egy olyan munkahely volt, ahol nagyon nem beszélgetett.
0: Senki nem beszélgetett, ez egy hideg hely volt akkor, egy ilyen fura hideg hely.
2: Egy kaptárhoz tudnám hasonlítani. Hogy így mindenki, sok szinten sok ember, és mindenki kicsit meg volt törve. Voltak jobb fejemberek, velük lehetett kint cigizni, tudod, de az is már, amikor így cigizned kell azért egy munkahelyen, hogy legyen valami emberi interakció, és ezen kívül, ami volt, még rengeteg adminisztráció, de olyan mennyiségű adminisztráció, hogy volt, hogy egyszer elfeledkeztem egy felületről, még ott is ugyanazt le kell adminisztrálni.
3: Tehát büdös volt a munka, értjük.
2: Nagyon büdös volt a munka, értjük. Eljöttem, igen, az volt az egyik.
3: Mikor lepődnék meg nagyon, ha tegnapi tervedet megvalósítanád a ízével, a gyantával.
2: Igen, tudod? Igen, az epoxi.
3: És bejönne egyszer ide hozzád az Eszter, ugye ezt az epoxis fürdőszoba cuccot elkezdeni
0: igen,
3: otthon
0: megcsinálni.
3: Csinálni.
0: Igen, megcsinálni. Nagyon megy neki.
3: És, nagyon, és azt mondaná neked, hogy Balázs vége. És megkezdődik, miért? Epoxi. Ennyi. Epoxi.
0: Van 6 megrendelésem, jövő hétre meg kell csinálni 4 fürdőszobát epoxiból. Rájöttem, hogy nagyon jó vagyok benne. Azért nagyot néznék. Mit fog csinálni? Sok több stand-up, több előadás. Nem. Epoxi. Nagyon jól megy.
2: Úgy érzem, hogy más irányt vett az életem, Balázs. Szeretném, hogyha eltűnének a fugák a világból, és mindent feltöltetnék epoxi gyantával.
0: És látnám tényleg, hogy már kicsit epoxis a pólód, a kezed már egy kicsit ugye elhasználódott, és azt mondtad, hogy megvilágosodott. Tehát ezt akarod csinálni. Elkezdtek
2: állni a szerveim, hogy az allergiás reakciótól.
0: De amúgy, nyilván amúgy... allergiás, hogy az epoxira, az benne lenne. Igen, de eltántoríthatatlanul fel akarnám mondani.
2: Amúgy én ezt meg tudnám élni jól, szerintem azt, hogy minden felületet simán varázsolnék az epoxival. Ez lenne az életem. Aztán pedig meghalnék rákban.
3: De addig...
2: Csendesen.
0: Szerintem ez egy tök szép, igen. Igen. Na jó, oké, írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. Azt mondja, hogy engem nem rúgnak ki, soha általában fel sem veszek, írja egy hallgatónk. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
3: Mire számítottál?
0: Neki köszöni ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor a főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk. Figyelj. A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
2: Team gyomorsav. Ezt teljesen lehetom fogadni.
0: Igen. Volt olyan kőműves tanonc, aki nálunk azért mondott fel, mert nem tudta megjegyezni a habarcsnak az összetevőit.
3: Nehéz ügy.
0: Hogy mit, mivel kell keverni, azt mondta, hogy ezt nem bírja megjegyezni, ő inkább felmond. Azért ezek komoly karrierek, nem? Hogy elindulsz valahova, de hogy felmondasz azért, mert nem tudsz megjegyezni valamilyen receptet.
2: Legtöbb emberem úgy most már ghostingol szokott eltűnni a munkahelyekről. Tehát az van, hogy...
3: Föl sem veszünk többet.
2: Így van. Kapjál, ha tudsz. Csak mondod, akkor hogy kapják meg a kilépő papírt például.
0: Igen. Nekem egy munkavállalom azt mondta, hogy azonnal fel kell mondani, mert nyitni szeretne. Jó, oké, igen. Egy londoni fornetit, mert brutál pénz van, mert hihetetlennek tűnt. Az is lehet, Ádi küldött nekünk. Azt nézem, hogy bontott csempét vitt el, soha többet nem tudtam vele beszélni, letiltott mindenhonnan. 4 évig volt velünk. Itt nem látom a felmondási indokot. Lopott valamit, vagy mi lehetett?
3: Passz, nem tudom. De nálam volt olyan pincér, aki az
0: mit mondott?
3: A második napon mondta, hogy hát itt este is kell dolgozni, az neki nem fér bele. Fölvettük, hogy az oké, megfelelsz, és másnap bejött, és mondta, hogy hát ő erre nem számított.
0: Hogy másnap is kell jönni?
3: Nem, hogy este kell dolgozni.
0: Ja. Mondtuk,
3: a testvérem, ez egy étterem.
0: Igen, tehát itt kettőkor azért ritkán zárunk be.
3: Igen, hogy ezt nem tudod megcsinálni.
0: És ez a típus, akit sose látsz többet.
3: És soha, mondjuk hála Istennek. Igen. És úgy még mondta neki a főpincér, de ugye tudod, hogy hétvégén is nyitva vagyunk. Tehát, hogy az még látszett volna.
0: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont se vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőség teljes felmondás. Elfutott.
2: Neki ez nagyon tetszik.
0: Micsoda felelősségvállalás, nem?
2: Meg van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
0: 2 óra után.
2: Így van.
0: Elkezdesz hétfőn reggel 8 óra 10-kor már rohansz, és mászol át a kerítésen. Egyébként van benne vitamin. bírom az ilyet. Na írjatok, drága hallgatók, 0-23-111-111 az alkalmazottunk a telefonszámunk. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. A barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudott beszélni, mert a kutya mellett kellett lennie.
3: Hát ott nem veszem fel a telefon, hát mert megzavarja a kutyát.
0: Se húzták a kutyának a fogát, nem tudok mellette beszélni.
2: Imádom.
0: Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kihúzták a fogát. Na írjatok. Jó, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, küldjétek azt is. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy baranyai polgármester ellen. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a pécsi járási ügyészség egy baranyai polgármestert. A vád szerint a polgármester a közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, úgy, hogy szerződést kötött a kormányhivatallal 14 ember foglalkoztatására, ám ők csak papíron dolgoztak, munkavégzésüket hamis iratokkal igazolta a községvezető. Az állam azonban átutalta a támogatási összeget a községnek. A polgármester 2024 és 25 során több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezzel az államnak. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orrszarvú kifutó, Pécset pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extraliga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Ase lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidast Mecseknádassal összekötő úton, egy körülbelül 5 kilométeres szakaszon útszűkület van érvényben. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A parkoló nagy részét lezárták. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is lágermely.

0: reggel.
1: 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Becsukod Gyűl, mert orkán erejű szél van, kérlek. Köszönöm szépen. Itt vagyunk, és a leglehetetlenebb felmondási indokokat keresjük, amivel alkalmazottatok oda ment és felmondott. Úgyhogy nagyon helyes SMS-ek vannak, hogy ki miért mond föl, és mit mondott a munkahelyén. De előtte egy időjárás, Feri.
2: Jó.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Nem tudom megszokni az időjárás jelentéseidet.
2: Nem élek most
1: nagyon szeretem. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, instázzatok, posztoljatok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják
2: Balázs. Szakállóolajat kell rendeljek.
1: Csináld.
2: Nem lehet.
1: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy
4: csizmát. Az van, hogy a kis belgás volt, ezt egy gyorsan még elintéztem.
1: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az annyiak, hogy nyugodjatok, meg én itt vagyok.
2: Csináld a dolgodat, érted.
1: Hozom, úgy tűnik, jobb, tudok, segítek.
4: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
1: műsorgyártás.
4: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
1: Igen, kevere van kezdeni. Jó. Abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek.
2: Tehát, jó, jó, jó. Na végre.
1: Meg a nyakatokat. Jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
4: Azt hiszem, olyan feszültnek érzem magam. Azt hiszem, hogy figyelj.
1: Intézd el, fizess be, utald át, rendeld meg, semmivel ne törődjél.
4: A hallgatók nem tudják, hogy a szegény Lacinak beállt a dereka, és kapott rá egy morfium tartalmú gyógyszert, és most azt kerülgetem, hogy hogy tudnám megszerezni tőle.
1: Elég komoly elemózsiának tűnik ez a 350 mg-os hatóanyag, ami benne van ebben a tankméretű kapszulában. Abból egy betolsz, hogy 3 napig nem kerülsz elő.
4: Azt akartam, hogy nem, egy kis pihenés mindenkinek jár.
1: Igen, tudom, hogy be egyet nézd meg. Hát most érted, kipróbálod, egytől nagy baj, nem lesz, csak alsz vagy 36 órát egyben. Semmi, hát kicsit kiütöd magad.
4: Ennyi.
1: Ugye milyen lehetetlen indokokkal mondtak fel munkahelyen, erről beszélgettünk. És tényleg helyesek az SMS-ek, amik jönnek. Pizzéria vezető vagyok, Pisti a második napon felmondott, azt mondta, allergiás a lisztre.
4: Jaj, szeretem.
1: Egy pizzéria, mit gondol? Igen. Haverom vezető egy műszaki nagykerben, a fiatal marketing egy hölgy messengeren közölte, hogy felmondott. Az indok az volt, hogy nagyon kevés kollégá jött el a születésnapi bulijára este. A kollégák többsége 50-es budapesti közelében élő családapa, Andis küldte nekünk. A fiatal marketinges hölgy ezen megsértődött. A kolléga első útja a kamionnal Brunóba vezetett, hívta a főnököt, hogy ez mégsem neki való, ott hagyta a kamiont és hazajött. Stop! A babysitter tűnt el nálunk, hogy átment a patikába, és soha többet nem láttuk, még jó, hogy a 6 hónapos kislányunkat egyébként a lakásba hagyta. A legnagyobb, hogy hozzánk bejött egy csávó, és azt mondta, hogy felmond, mert ő azt álmodta, hogy ki fogják rúgni, de ő ezt biztosan nem várja meg, úgyhogy inkább megelőzi. Dani küldte nekünk. Egyszer nekem azért mondott fel egy alkalmazott, mert azt mondta, hogy soha nem dolgozott még ennyit, és én voltam az első munkahelye. Micsoda ellentmondás. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
2: És igaza van, az nehéz.
1: Nagyon jó. Munkaerő kölcsönző cégnél interjúztattunk, mindenre volt kifogás. Nehéz fizikai munkát nem tud vállalni, sérve lesz, mondtuk, jó, akkor legyen könnyű fizikai munka, sajtgyártás. Következő beszélgetés rajzolt le, sajtgyártásban nem tudok menni, allergiás vagyok a sajtra. De nem kell megenni a sajtot, munkaruhában, kesztyűben kell dolgozni. De hát a szagára is. Józsefnek nem találtunk munkát, később nem hivatalos céget alapított, és cigaretta csikeket gyűjtött az utcán. Ő lett a csikes Józsi. Szerintetek mi lett belőle?
2: 2014, figyelj, pincér munkatárs azzal mondott fel, hogy összeszedte a pénzt, és végre meg tudja nyitni a jet ski és szörf kölcsönzőjét, de azt nem mondja el, hogy hol, mert nagyon fél a konkurenciától.
1: Jenny,
2: na,
1: hol
2: ez egy szépen.
1: Ezt nem mondom el.
2: Titkos.
1: Igen.
4: Nagyon szeretem, akkor az embert nagyon támadnak.
1: Igen. Részegen pici alkessegéd munkás, egyszer egy méteres gödörbe egyedül dolgozik. Egyszer csak ordítozni kezd, kimászik a gödörből, és azt mondja, én ilyen emberrel nem dolgozom felkiáltásra. Elment, mert hogy összevezett saját magával, soha többet nem láttuk. Azt mondja, a saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
4: Ne!
1: Felmond, mert nem gondolt, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Soha. Azt mondja, hogy 15 év alatt megdöbbentő volt jó pár megdöbbentő felmondás. Ő azt mondja, hogy most nyert tipmixen, és ebből fog élni. Higgyétek el, ebből a típusból rohadt sok van. Megnyerte a lottót, felmond. Volt egy olyan alkalmazottam, aki azért nem vett el a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának kihúzták a fogát, a kutyának, ugye ezt olvastam, és emiatt azt mondta, hogy nem tud jönni. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
2: De valószínűleg...
1: De ez generációs.
2: Igen. Igen, de
4: jó, ez engem is kikészített volna.
2: El.
1: Ez generáció, hogy kevésbé bírják ezt a fajta maraton terhelést.
4: De hányszor lehet meghallgatni? Hányszor bírek egy ember?
1: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? De azért az, hogy nagyon elfáradtál, hogy turmixot csináltál, nem? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra, próbanapra, előtte sírásolként dolgozott. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
2: Mert mire gondoltál?
1: Hogy milyen durvába vannak emberek, nem?
4: Igen, meg a mosogatás sokféleképpen lehet jó, tudod? Tehát azt gondolod, hogy egy sterimóval le kell csapatni.
1: Igen. Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg első, ő nem erre gondolt.
4: De amúgy figyelj, de ez egy olyan ismereti munka, szerintem. Hogy rájössz arra, hogy zavarnak ezek az apróságok.
1: Hogy minden megállóban meg kell állni.
4: Igen. De megállna minden megállóban, Balázs?
1: Egyébként nem.
4: Szerintem sem.
1: Igen.
2: Jelentkezett a megállóba, hogy föl akarsz állni, nem jelentkezett. Köszönjük.
4: Ebben ennyi volt, srácok.
2: Mertünk tovább.
1: Igen. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni. Az milyen, hogy lejárt a pékségbe 3 hét, alatt megkizott, elhagyta a pasia, és mondta, hogy felmond.
4: Azt és aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
2: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet, behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
1: Mekkora duma! Józsi, azt
2: nem
1: vagy, azt nem én vagyok.
2: Nem én vagyok.
1: Leklónoztak. Mekkora duma! Egy ismerősömnek éttermen van, felvett egy fiatal szakácsrácot, a barátom. Az első nap felmondott a szakácsrác végzettséget, mert nem hajlandó megfogni a nyers húst.
2: De hogy lettél szakács?
1: Hogy azért mire elvégzed? Mire kiárod? Mire megtanulod? Elvész a munkára, és felmondasz, mert nem fogod meg a nyers húst.
4: Ez vegán szakács volt, nem? És akkor az már
2: ez igaz,
4: volt.
2: Igen.
4: Itt lehet.
1: Igen, vegán szakács, hogy ő nem fogja meg ilyen. Igen. Nem engedtek el, ozorára miatt felmondtam.
2: Hát
1: azért az is egy nyomós ér.
4: Ez is jó. Egy barátom jelentkezett kasszásmelóra. Kiderült, hogy kasszásmeló. Kasszálni kellett a vízparton. Nem sokáig volt ott. Egy darab ez sem múlott az egész.
1: Nem? Igen, kézen egyébként, amikor várta a kasszát, és kiment, és a kezébe adták a kasszát, hogy tessék, haver. Akkor csinál. De akkor miért nem mondjuk meg azt, hogy mi a valódi
2: igen,
1: indok?
2: Hogy nem tetszik, ez fárasztó,
1: az egy ilyen konfliktus kerülés? Vagy könnyebb így elmenni, igen. Hogy kilépsz valami hülye indokkal? Még igen. Úgy is, hogy kicsit hülyét csinálsz magadból? Hogy kicsit kinevetteted magad? Vagy annyira gyűlölöd, de félsz attól, hogy konfliktust vállalj? De azért ezek elég ostoba indokok. Hogy gyerekek, nem nekem való, köszönöm. Megpróbáltam, nem megy.
2: Váljunk el békében,
1: váljunk el, ennyi.
2: Ja. Nem tudom, mi van ilyenkor az agyban. Tehát, hogy miért mondasz egy ilyen ordas nagy baromságot? Hogy azt gondolod, hogy a főnök ezt beveszi? Tehát, hogy fialt a koca, hogy terhes lett a nagymamám és a többi. HR-eském.
4: Én bevennék
1: mindent. HR-eském. Mondják, hogy miért nem mondják meg a valódi indokot? Miért kell ilyeneket? Miért nem mondja az fia? Nem menj nekem, cevaszki.
4: Nem érdemlített meg az igazságot. Ez van. Mert nem
1: érdemlített meg. Munkaadók. Rohagyjatok meg munkaadók. Nem érdemlített
4: meg. A munkát, tehát nagyjuk be.
1: De ez tipik, hogy így mondanak föl?
4: Infantilisek az emberek, és rettegnek attól, hogy elítéled őket, és nem akarják kiadni ezeket. Meg hogy gyávák, őszintén gyávák.
1: Aha, tehát, hogy ez...
4: Aha, igen, és hogy azt mondják, hogy miközben aztán sokkal tisztább játék, azt mondom, hogy figyelj, így nem érzem itt jól magam, és van egy megérzés, hogy nekem nem kell itt lennem, úgyhogy nem szeretnék itt maradni. Mert ugye itt ezt elkezdi firtatni, meg ez egy olyan dolognak hangzik, amit mintha meg lehetne fordítani, hogy meg tudnak győzni róla. És ha mondasz valami nagy blödséget, akkor az abban nem fogok elkezdeni, szerintem így az emberek racionalitást keresnek, akkor jó van, hülye vagy cső.
1: Első nap után a csoki gyárban azért mondott fel az ember, mert túl változatos a munka neki. Ő olyat keres, ahol egy dolgot kell csinálni a szalag mellett, ami monoton. Mennyire lehetett változatos a csoki gyárban az a munka, amit kapott? Azt a mindenit. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen, ha az SMS-eket. Azért jó, hogy ezzel nem kell küzdeni, ez a munkaadó, munkavállaló sztori azért felmond, újat keresni, megcsinálni, alkalmazott, elmegy, ott hagy a szakát, csináld, keresd egy újat. Ez egy állandó verkli.
2: Kell vele küzdeni.
1: Mármint, hogy igen, itt nem, de hogy egyébként azért ez egy nagy meló, nem?
4: De. De, a nagy meló.
1: Nekem azt mondja a barátom, neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
2: nem is mond semmit.
1: Nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs, hanem hogy teljes eltűnés is felszívódik.
2: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, átmegy a gyógyszertárba, és nem látod soha
1: többi. És a büdös jelző nem jön
2: többet. Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
1: Igen. Na, abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
4: Arra gondoltam, hogy csinálom magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista.
1: Csinálsz egy VIP-es.
4: Egy VIP rádió hallgatók.
2: A hírek alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zúgy, gyerünk.
4: Igen, na, benne
1: vagyok. Abszolút, persze.
4: Feliratkoztak, lesz az első feliratkozó?
1: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket, te üzemelted a csatornát.
4: Tartalmat, igen, és minden
1: pénzt keresel belőle, és iratkozzak fel.
4: Belőle, és utána letiltalak.
1: Az imukadó. De jó, munkavállalók vagyok, én feliratkozom.
4: Így van.
1: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj. Gyerekek, hétfőn vagy vasárnap este nagy buli van.
2: Bizonyára.
1: Rádió 1-es buli. Úgyhogy csak mondjuk, hogy aki még nem iparkodott, vagy nem biztosította be magának jegyet, vagy nem hallott róla.
4: Vagy nem írt nekem Instagram, hogy légy szíves, hogy emelj jegyet, mert rendesen benned tűnsz.
2: Van ilyen.
1: Itt nincs adás, itt nincs könyörgés, itt nincs kuncsorgás majd az utolsó pillanatokban. Nagyon nagy buli, vasárnap este, ugye park.
4: Na, praktikernek a parkolójába fogom árulni a jegyeket. Jó? Szoknya alól. Fele
1: igen. Igen. De hogy nagyon nagy buli lesz, és ez vasárnap este, ugye, hát ez már ilyen szokásos szülinapi buli, gyerekek. Nagy fellépőkkel, és az összes Rádió 1-es DJ is, akik nagyon nagy bulit csinálnak.
2: Mindig pünköskor van,
1: pünkös,
2: ugye?
1: Igen, pünkös vasárnap.
2: Pünkös vasárnap, hogy hétfőn tudjál szépen pihenni.
1: Így van. Úgyhogy aki szeretne ott lenni, és jól érezni magát, az csapassa, gyerekek, mert aztán vége van.
4: Minek
1: ne legyen itt vasárnap síres. Hát, hogy nem jutsz be, nincs eljegy, nem mész el, nem kaptál, nem vettél. Tessék
4: nem tudtál csókolni Zambó Krisztiánnal. Ilyenek.
1: Igen. Jó?
2: Nem hiszem, hogy ő ott lesz, de ha mégis, akkor egy ingyen csókolózást intézünk.
4: Jó.
2: Jó?
4: Jó.
1: Igen. Ugye Szemfeld, a Switch Disco, a Cyril, tehát sokan lesznek. Tóth Abigail, felép az összes Rádió 1-es DJ, Jaminái, Metzger, Viki, Regál, mindenki ott lesz, Kuki, Lotfi, meg
2: én. Nagy látvány van, tudod, nagy fény, sok ember, jó zene, jó idő lesz, tök jó idő lesz.
1: Barom jó. Vasárnap. Az egész hétvégén. Így van. Jó, Eszter is ott lesz, és nagyon tacsi-tacsiba lesz, azt mondta, hogy nagyon, nagyon szeretne, hogy mindenkit
4: én
1: egy kicsit...
4: Én a nőgyügyászom a fogok jönni.
1: Szeretnék egy kicsit mindenkit megdögönyözni, a VIP-ben keressétek, és azt mondja, hogy vasárnap esténként ő extra tacsi-tacsi. Tehát, hogy ott
4: nagyon... Vasárnap este nagy igényem az intimitásra, mert az még csak az utolsó napja a hétnek, és utána lesz a hétfő, ami sokkal érzelmileg, hogy is mondjam,
2: bevonultak. Üresedés, és akkor kell a
4: igen.
2: töltet.
4: Szóval azt szeretem, akkor idegenek fogdosnak vasárnap este. Ha erre van mód, azt meg tudjuk most oldani, azt megköszönöm. Köszönöm szépen. De egy kicsit Feriről is, aki ugye rögtön a DK alapító gyűlése után fog érkezni.
2: Így van. Én úgy megyek, hát délután háromra hirdettük meg, ugye ott vagyok. Szerintem 4-re meg vagyunk az összes programponttal, akkor ott Klárával még van egy kis...
1: Fotózkodás, Klára végleg elbúcsúzik, te ugye elbúcsúztatod.
2: Így van.
1: És egy 6-ra te is
2: és
1: a parkban vagy.
2: Már tudok menni.
4: És azt láttátok amúgy, ha már politikáról beszélünk, hogy lecserélték a széket az országházban? Van a Kövér Lászlónak volt a trónja, ugye?
1: Igen.
4: De nekem, ami ebben az egészben a legkáprázatosabb, hogy megmutatták azt a széket, és ha hátul megnyomod, akkor meg tudod fordítani az ülést, ami ülsz, a párnát, megfordul magától. Azaz van, ha már túl meg a popódnak, már túlfűtötted, akkor csak megnyomsz egy gond megfordít, és ráülsz a hideg párnára.
2: De jó.
1: Hétfőre kérek egy ilyen széket.
2: Nem ülök.
1: Azt a széket hétfőre lopd el nekem, jó?
4: Ja, a múzeumból kell elhozni, hogyha most már fogod tudni hozni. De figyelj,
1: mi az, hogy megnyomsz egy gombot?
4: Hátul. De és ilyen manuális, és megfordul rajta a párna.
2: Ezt nem álmodtad. A párna.
4: Nem, ez fenn van az interneten a videóról.
1: Tehát ráülsz egy székre,
4: igen?
1: Vagy pukizol, vagy szétrolkodod, megnyomsz egy gombot, és megfordul a párna.
4: És gondolj bele, hogyha ott ül valaki előzőleg, aki miatt meleg az ülés, akkor csak megfordít, és rájössz, hogy kényelmes hidegülésre.
1: Hát ez zseniális.
4: Hallod a BKK-t?
1: Ez valami 100 éves ülés, ezek hogy forog a párnája a gyerekek? Hát ez valami 1900-as évek elején.
2: Miért a parlamentben?
4: Oda, figyelj, ott van, és most fogja megfordítani. Ezt figyelj, ilyet még nem
1: láttál. Ne csináld!
4: És gondolj bele, hogy a BKK-n ilyen lenne az ülés, hogy odaülsz, és tudod, nem...
1: Igen, és jó? Valaki szétfingotta az ülésfogot.
4: Vagy valami sokkal rosszabb.
1: Igen. Ugye ez egy ilyen töltyfából készült, ilyen faragott, gyönyörű egyébként.
2: Oda néz, ott fordul.
1: Hát megőr, na ne.
4: Pif!
1: Ne csináld! De ez nem úgy vagy az egyik elnök, amikor átadja, megfordítja, és onnantól kezdve a másik, a másik elnökül?
2: Hát de ott igen. Most már utóbbi években nem volt csere.
1: Na jó, de most van a csere, és akkor ja. Forgathatóvá szerelték. Ezt nem tudtam a székről.
4: Ez ilyen volt. Originálban ezt így kitalálták, hogy ne kellene a Popikárnak ott ülni a másik után.
1: Azt a mindenségit neki. Ez mennyire menő.
4: Figyelj, nagyon tetszik.
2: Miért az országhez légkondicionálása, amikor még nem volt légkondi, az megvan, hogy működik?
4: Na.
2: Hogy az országháztól, mint én, 1 kilométerre van egy jégtároló verem, ahova a Duna jegét télen betették, és egy folyosón keresztül a föld alatt a hideg levegő beállamlott a parlamentbe a nyári időszakban.
1: Én sétáltam ezen a folyosón. Én dolgoztam a parlamentben.
2: Mit?
1: Én
2: csináltál, takarítottad a
1: folyosón? Mert ez már nagyon sokszor elmesélt.
4: Pogácsasztom elé, jó?
1: Nem, én dolgoztam. Én 1 hónapot dolgoztam a parlamentben.
2: De te ott pincérfiú voltál.
1: Pincérkedtem.
2: Mivel mondtál föl? Nem bírom a tömeget.
1: Kidobtam matolcsi fél szemét egy gőzgombóccal. Nem szereték, hogy húsgombóccal dobálózok a fogadások. Nem, de 1 hónapot én ott fogadásokat készítettem elő a nagyteremben, a vadászteremben, pakolgattam a csivingeket, mostam a poharakat.
4: De volt ki a leghíresebb politikus, akivel találkoztál?
1: Hát ez gimi volt, tehát hogy elmondom, mit írunk, és akkor nagyjából össze tudjátok tenni, ez 96-98, tehát abból az érából kell meríteni.
4: Nem nagyon Tordján Józsival együtt mazsoláztál az
1: abszolút, és az volt mindig, hogy amikor véget ért a fogadás, és elmentek a nagyurak, akkor bement a plebsz, és én ott láttam először sokat tekercset.
0: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
1: Mondom, Rózsa Pina Párizsi, mondtam, hogy nem, te paraszt, ez sonkat, ezt szerencsétettem Pogábról.
4: Még az oxidálódás előtt láttad a sonkát.
1: Frankon az volt, hogy beraktam egy tányért a mikróba, hát tudod, mennyire volt nekem akkor mikrom 96-ra, és ugye ezek ilyen aranyozott tányérek, és elkezdett szikálni a mikrom, lefőtt a mikrom, ez volt az első munkalapon, és mondták, hogy jó, hülye gyerek, és leküldtek, hogy akkor pakolják poharakat, és az volt a feladatom, hogy ki kellett ilyen nagy mosogatógépekből vennem a poharakat, 30 darab egybe, és le kellett vinnem egy lépcsőn, és ott leadni valakinek, hogy a mosogatógépből szálltuk a poharakat. Első nap elfüstöltem a mikrot, mondták, hogy jó, kicsit fogyatékos gyerek, de engedjétek politikusok közelébe.
2: Nem látott végig.
1: Véget ért a fogadás, és bementünk a helyre. Nagy csévingeket pakoltunk, ugye ezek a melegítő tálak, ezeket kellett elpakolni, megcsinálni. Ez egy hónapos munka volt. És ott álltam a vadászterembe, és tele volt a zsebem kaviárral, meg sokat tekercsem, amit anyukámnak vittem a kórházba. Nagyon beteg volt, de nagyon örült neki.
4: Annyira bármit megadnék, a bárki, akinek van erről információja, adata, emléke, telefonáljon, fizetünk, minden. Van.
1: Egyébként adjuk. Nagyon szívesen meghallgatnám, hogy az akkori ott dolgozók mit gondolnak az akkori énemről.
4: Akkor még egy kis tínó voltál.
1: Hát igen. Csetlettem, botlottam a lépcsőn, vittem a poharakat, remegett a kezem, és igen. De nagyon jókat kajáltam este. Mindenből lettem is. Amit tudtam, elloptam. Lekapartam az aranyat a falról.
4: És lenne egy ilyen fénykép, hogy a Tordján Józsnak üzölőben, és sokat a kecseretet téged. Ha ezt valakit csinál, éjjel várjuk. Köszönöm szépen. A fiatal Sebestyén Balázs, hogy a kis térkalácson ott.
1: Tudod, milyen jól fizetett egy hónapig? Brutális.
4: Hát arról már hallottunk.
1: Jövünk mindjárt 9 óra van pontosan.
5: Hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Neked mi a 8?
12: Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra.

0: El a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött az asztalfoglalás a Mohácsi Dunamenti Halfesztiválra. Akár 24 fok is lehet napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Július 17-én és 18-án rendezik az idei Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A főszervező a Mohácsi Német Önkormányzat. A rendezvényt 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy bemutassák a Duna mentén készített hagyományos halételeket. A rendezvény minden évben sok vendéget vonz Mohácsra. A programok a belvárosban zajlanak. A gasztronómiai események mellett énekesek, tánccsoportok is fellépnek, de sétahajózással és utcaballal is készülnek. A részletes programok a rendezvény hivatalos oldalán böngészhetőek, és a szervezők azt közölték, az asztalfoglalás is megkezdődött az eseményre. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte,

0: a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK meccsek fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Vonhoffer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidast Mecseknádassal összekötő úton, egy körülbelül 5 kilométeres szakaszon útszűkület van érvényben. Felújítási munkákat végeznek a Cumloversum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A parkoló nagy részét lezárták. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, drágátok, köszönjük szépen a...
2: Feltek állatok vagytok.
1: Az a durva, hogy AI-jal most olyan gyorsan meg lehet csinálni mindent, hogy ugye itt egy parlamenti sztoriről beszélgettünk, és elmeséltem, hogy történt, hogy dolgoztam nyári munkán egy hónapot a parlamentben, a 90-es években, és ugye Eszter kért képeket, hogy ezt csináljátok meg gyorsan AI-jal. Figyelj, legkevésbé durva az, hogy Tordján Józsi ölébe ülök a kis onkatekercseletet. Kávét szolgálok föl a miniszterelnököknek, és...
2: Napi rendelőt, Sebestyén Balázs pincér.
1: Igen, pincérke, de megjöttek a képek. 95-96 környékén vagyunk gyerekek, tehát hogy így... Sőt, nincs is 96, mert gimiben volt, ez 94-95.
3: Nagyon tetszik az, hogy úgy tudod megfiatalni az AI, hogy kicsi testet csinált neked, de ugyanaz az arcod, mint most. Hogy ettől az egész olyan lesz, mint hogyha egy ilyen szexrapszolga lennél.
1: Igen, nagyon fura, hogy politikusok ülébe beöltettek, akik fogják a combomat, és közben ilyen sonkatekercsek vannak a kezemben.
3: Hogy... Atya úr, de kinek milyen képei vannak rólad? Ez is nagyon tetszik, hogy van ez a, itt még egy barna hajad van.
1: Hogy mit szedett le? Igen.
3: Imádom.
1: Szóval, ja, hát gyerekek, nyári munkát én sok minden nyomtam. Nagy nyári munkás voltam, én szerettem csinálni.
3: Tehát akkor... Na, mesélj, miket csináltál?
1: Dolgoztam építkezésen, dolgoztam kertmoziban, dolgoztam parlamentben. Ilyen melóim voltak. Segédmunkás melókat vállaltam ilyen egy hónapokra, az is nagyon tanulságos volt.
3: Porszívóztál medvét a Természettudományi Múzeumban?
1: Nem, takarítást vállaltam. Takarítottam, és ott egy éjszakát bírtam, mert éjszakai takarítás. Na gyerekek, az horror. Tehát szintén a parlamenthez tartozó épületek, Fehérház, ugye mellette ott van, takarítás éjszaka, 9-re kell menned, és reggel 5-ig egy full emeletet meg kell csinálnod.
2: És tök egyedül vagy,
1: és búgaporszívó, és utána leellenőrzik, ott csakoltam két nap után. Tehát mondtam, hogy na ezt nem fogom tudni csinálni. Egy éjszakán keresztül, egy Marikával, meg egy fiatal csajjal épületre elmondták, hogy nyomtató törlés, asztal törlés, szemetet kell kiüríteni, hol viszed a zsákot, hogy engeded le a liftbe a szemetes zsákot, és egy irodát, egy emeletet meg kellett csinálnod. Full egyedül, egy porszívóval bolyongtam ott 17 évesen.
2: Na, a tehát fővárosi úrifiú, érted, a parlamentben sonkatekercs és egyebek, mi jutott nekünk vidéken? Na?
3: Neked mi jutott, Feri? Na? Félve kérdezem, mi jutott neked?
1: Mit csináltál?
2: Nekünk ősszel ki kellett menni fölszedni a cukorrépát, ami kimaradt a földeken, mert a gép elhagyott egyet-egyet. Napokat bókláztál.
1: Napokat bókláztál a szántóföldön?
2: A szántóföldön, és szedted föl a cukorrépákat, érted? Egyesével, egyes verzió. Kettes
1: nyomtad?
2: Paprika csumázás, beültettek egy hangárba, amiben egy Monteverest méretű paprika hegy volt, és neked ki kellett a csumáját tépni.
3: Az nagyon jónak hangzik, amúgy. Nekem hát tetszett volna. Engem csinálni. Nem engedtek kaja közelébe.
1: Igen, mondták, hogy
3: nem. Sőt, ez a munka, de várunk téged az adminisztráció.
2: Te csináltál valamit?
3: Rengeteg nyári munkát csináltam, mindenféle dolgokat vállaltam.
1: Akkor ezek nagyon mentek, igen, hogy bejelentkeztél.
2: Egyébként meg jó volt.
3: De én már egy másik generációra vagyok ugye a tagja, tehát hogy itt már forgalomszámlálás volt.
2: Nem kell emlékeztetni, hogy öreg vagyok.
3: Igen.
1: Forgalmat számoltál?
3: Igen, forgalom. Amikor kiülsz egy töltésre, és azt kell megszámolni, hogy hány autó megy el. Gondoltad, milyen precízen csinálják.
1: Ne csináld, percre vagy fél órára, hogy időegység alatt mennyi autó megy el.
2: És volt hozzá kattintgatósod, vagy tollal kellett húzni.
3: Szegény. Akkor volt olyan, hogy jól beszéltem angolul, már ötödikben volt nyelvvizsgám, úgyhogy én babysitteltem sportolókat, úgyhogy azokkal mentem jobbra-balra, sok-sok ilyen tolmácskodás volt, akkor voltak ilyen mindenféle diákunk, ezt a fesztiválokon voltam, találtárgyak osztálya.
1: Szerintem tök alap volt, hogy akkor dolgoztunk. Igen, nem valahogy az benne volt, hogy gimi, elküldött anyád, ne ülj otthon, nem volt az, hogy minden van nyarasz, meg jössz, mész.
3: Nálunk
1: és szívesen csináltad.
3: A deal a faterommal, hogy azért, úgy, tehát én zseppénzt kaptam, ugye, nevezetesen 10, az majd 20 000 forintot, és a 20 000 forintnak az volt a feltétel, hogy nyáron egy hónapon keresztül a cégnek kellett dolgoznom a lapám.
1: Aha.
3: És akkor egy hónapon keresztül ott minden ment. Tehát ha van valami, ami gyilkos, az a könyvelésre beülni egy olyan embernek, mint én.
1: Igen.
3: Igen.
1: Balázs ekkor jött rá, hogy nem akar normál kétkezi munkából élni. Azóta csak hak. Egyébként az éjszaka, az kemény. Az kemény volt. Még kis polckival mentem az épület elé, ott álltam meg. örültem, hogy nem kell parkolást fizetni, mert éjszaka volt, és hajnalban mentem haza, és nagyon fáradt voltam. Nyomtunk egy jó 12 órát, na oda nem mentem vissza, tehát azt jeleztem, hogy ez nem nekem való.
2: Amit de az építkezés
1: lenyomtam egy hónapot.
2: Ez mondjuk már nem középiskola volt, hanem középiskola után elköltöztem Szegedre, és semmi melónk nem volt. 20-an laktunk egy albérletben, én nem is tudom, hogy adták ki, és akkor jött az egyik haverom, hogy óriási pénzeket tudunk keresni, éjszakai meló itt is. Ki kellett menni a szegedi vasútállomásra mindez decemberben, ahol volt 5 darab vagon, ami a Szovjetunióból érkezett, Oroszországból, összefagyott farönkökkel, hogy ezt kell lerakodni.
1: Nem hiszem el.
2: Eskü. És mondtuk, hogy figyelj, hát ez képtelenség. De ezt, hogy kezdjetek neki, nyugodtan juttok, ameddig jutok, és egyébként viszonylag jó pénz volt, már nem emlékszem pontosan az összegre, de viszonylag jó pénz volt, és akkor mondtuk, hogy de hát ott van az a markoló, hogy azzal nem lehet ez valakinek
1: ja, ezek nyitott vasúti kocsik.
2: Nyitott, tudod, aminek csak így az oldala
1: fölmászol,
2: és elkezded letobálni az összefagyott, nem tudom, 100 kilós farönköket ketten próbáltuk meg, és akkor egy óra után mondtuk, hogy figyelj, ezt mi nem bírjuk, tehát ez nem létezik.
3: Nagyon szerettem, amilyen fizikai munka, ez a meccsedés. Tehát a meccsedés az egy olyan dolog, hogy na figyelj, hogy ott nem dög lesz meg, akkor soha nem dög lesz meg. Egyrészt ilyen retek meleg van, mindenféle dongók támadnak rád, ragad az egész, és plusz közben ugye fenn kell maradni a fán.
2: És fütyülni kell.
3: És fütyülni kell, igen, igen. Meg a krumpli. A krumpli
1: ja, mert nem ehettél belőle? Tehát nyilván nem kell fütyülni, de hogy figyelték, hogy nem az, hogy annyit teszel.
3: Hát nem kívántad annyira
1: azért. Nem, egyébként nem is akartad
3: tehát,
1: megedni.
3: Nem volt az, hogy jaj, bárcsak megetni az összes forró meggyet a fáról, nagyon finom lenne.
1: Igen, igen.
3: Nem volt így rajtam ez a dolog. És arra vágytam el gyerekkoromban, hogy árulhassak dinnyét, de soha nem tudtam elintézni, hogy dinnyét áruljak. Az nagyon jó lehetett dinnyét, mert akkor még lehetett lékelgetni.
1: Akkor tudom. Még volt a lékelés, persze. Akkor fogtad, meglékelted, bevágtad közé. Persze, most már nincs, ugye elvileg nem lékelhetsz.
3: Igen.
1: Félbevágod, és akkor úgy lehet róla levágni. Na jó, a gyerekek, jó idők voltak azok azért. Akkor jó, azzal sok pénzt tudtál keresni. Nem
2: fia, a nyaralásodat tudtad belőle fedezni.
1: Hogyne?
2: Elment egy hónapra dolgozni, és akkor utána még el tudtál menni.
3: Mi az a címerezés? Az írják egy csomó, hogy címerezni voltak.
2: Kukorica? Mész szépen a sorokban, 35 fok, rátszál a kukoricapor, a levelek elvágják a bőrödet, és a tetejéről ki kell szedni hogy hívják ezt, ami megtermékenyítő rész.
1: Azt kell letörni a csuma.
2: Igen.
3: Azt
1: a csuma. A héja, a csumája.
2: Milyen csumája? Ja,
1: kóc. Az,
2: hát
1: a
2: kóc. Igen.
3: A kócot? A kócot?
1: Az annak van neve?
2: Címer.
1: Te az a címer.
2: Az a címer.
1: Ja.
3: De most mi, hogyha rajta marad, akkor utána egész éjszaka bujákodni fognak, vagy mi lesz?
2: Igen, és mindenki összefekszik mindenkivel az kukoricázban.
1: Na jó, a gyerekek, egy gyors utolsó hír még így a végére, egy a nyári munkák után. Előtte időjárás, Ferenc, mondj valamit, köszönjük szépen.
2: Jó.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Ez már egész nap itt van velünk.
2: Nagyon helyes, jöjjön is.
1: Igen, ez egész nap itt van velünk. Ismerették azt a betegséget, amikor minden arc ismerősnek tűnik? Ti hallottatok arról, hogy van ilyen betegség?
2: Nekem
1: hogy...
2: fordítva minden ismeretlennek.
3: Micsoda?
1: Minden arc ismerősnek tűnik. Képzeljétek el, hogy egy angol nő elmondta, hogy abban a nehezen körülírható betegségben szenved, amelyben a valóság és az emlékek határai elmosódnak. Egy nagyon ritka, nem egységesen dokumentált idegrendszeri jelenségről van szó. Minden arc, akivel találkozol, az ismerősnek tűnik. 54 éves a nő, úgy él, hogy amikor végsétál az utcán, akkor emberek százai haladnak el mellette, járókelők, idegen arcok, pillanatokra felvillanó tekintetek. Ezek az arcok azonban nem idegenek neki, mindenki ez oda megy, hogy megköszönje neki, köszönjön neki, sztorizzon, beszélgesse vele, mert összeköti valamilyen régebbi élménnyel, ahol ő úgy érzi, hogy volt találkozás. Ami azt jelenti, hogy bemegy a nő vásárolni a boltba, és elmondja, hogy megszólítja a pénztáros nőt, hogy ő a barátnője, és elkezd vele beszélgetni, hogy együtt nyaraltak valahol. Kijön a boltból, megszólít egy másik embert, és nem csak az arcismerős, hanem az érzések is felbukkannak az arccal. Mi van?
2: És akkor mindenki a barátod, de igazából nem tudod, hogy ki.
1: Nem tudod, hogy kivel
2: beszélsz. Csak van egy emléked valahol mélyen.
1: Igen.
3: Hú, és mindenkivel megállsz dumálni. Ez egy folyamatos déjà vu.
1: Folyamatos déjà vu-ben van, és azt mondja, hogy ezek az élmények, ezek régi emlékek ki állnak össze, és nem csak felismeri az arcot, hanem pillanatok alatt legyárt hozzájuk egy történetet, és azzal megy oda vadidegen emberekhez, hogy nem ismersz, hogy én vagyok, együtt nyaraltunk egy hónappal ezelőtt ittesít. Hát azért ez elég sok érdekes beszélgetésre ad okot, nem? Azt mondja, hogy borzasztó így élni, nem is nagyon tudják meggyógyítani. Emlékezett torzulásról, hogy ezzel próbálják összehozni. Nem tudják, hogy pontosan milyen degeneratív elváltozás.
3: Nem, mert hogy simán házas.
1: és nagyon szeretne ismerkedni.
3: Nem, mert minden férfinek ez a megélés a feleséggel kapcsolatban, hogy olyan történeteket mesél el nekem, amiről nem is tud, pedig ott volt.
1: Na igen, de gondolod, milyen durva lehet, hogy te elmondasz egy történetet, és nem tudod, hogy ez valójában megtörtént-e, vagy nem.
2: Mert
1: nem, hogy
2: de ő tudja,
1: ő azt gondolja, hogy megtörtént, majd elmondják neki, hogy nem. Majd megint emlékszik valamire, tehát hogy magadat is megkérdőjelezed egy idő után, hogy ez a sztori, ez most valós, vagy nem valós. Valid, vagy nem valid. És oda megy vadidegen emberekhez. Hát azért ezt képzeld el, ezt a szituációt. Képzeld egy piacot. Képzeld egy bevásárlást.
2: Hát hány emberrel találkozol egy nap? Az utcán, a boltban, mondjuk a munkahelyeden ismerősök vannak jó esetben.
1: Én inkább arcovak vagyok, tehát én ezt nem tudom, hogy milyen.
3: Én nem... Olyan ismerős vagy, kisfia, honnan?
1: Igen, miért ülsz itt a kocsi mátsülésén, és milyen iskolatáska a kezedben? Honnan jöttél? Ki vagy te?
2: Mi a neved?
1: Ti jók vagytok, azt memóriában megvan? Tehát, hogy láttad egy éve együtt, van, ültél vele valahol egy buszon, és oda jön, hogy figyelj, nem emlékszel, itt vagyok, egy éve ültünk együtt egy buszon. Megvan? Nem,
2: szerintem nekünk már, hogy ennyi ember gondolja rólunk azt, hogy ismerősei vagyunk, már le is dobja ezt az agyunk. Tehát, hogy még akit egyébként ismersz, már azzal
1: is azt is felejteni akarod egy kicsit.
2: Azt se tudod, hogy honnan.
3: Igen, meg az benne szerintem van nehéz, hogy valakinek megjegyzel a nevét, de nem beszélsz. Sokszor az van, hogy valakivel csak írásban beszélsz. Tehát van egy csomó olyan ismerős, akivel vagy levelezek, vagy SMS-ezünk, vagy te szerkesztő valahol, ez meg az, meg az, de soha nem találkozom mondjuk a produkcióban vele, mert őtől már nem engedik oda. És ugye vannak ők, ez egy másik univerzum, meg van, akivel csak személyesen találkozod, de soha nem levelezze, ezzel a nevét nem jegyzed meg, de az arcát meg igen.
1: Hány ilyen mozit futtatsz magadban? Fú, egyébként tényleg. Igen. Magyarországon ez nagyon nem működne, hamar kapna egyet. Igen.
3: Szerintem pucéra menne haza első nap, mert még a kabátját is elvennék tőle.
1: De ez hogy működik, hogy kilép a házból, beszáll a liftbe, és megszólítja a liftben állót, hogy szia, emlékszel. Aztán elindul a kocsi felé, ott megiránéz valakire.
2: Jaj, de jó, hogy összefutottunk, hát mi van veled, 5 éve nem láttalak.
1: Hogy képzeld el azért ez mekkora átok.
3: Szerintem el kell kezdeni emelmeztetni. Nem?
1: Tehát az MLM rendszerbe
3: elvinni?
1: Valami abszolút jó terméket áruljon?
3: Szerintem egy ilyen embernek, ez egy ez piaci rés. Aki ilyen jót fel tudja venni a kapcsolatot idegen emberekkel, akkor rá kell ezt a bizalmi pozíciót.
1: Igen,
3: biztosítások, igen. MLM. Igen.
1: Én egész nap ebben vagyok, miért nézi? Ismerhet ez? Nem, ja, ki ez? Nem tudom, Jézusom. Anyámnak is ez a baja, pontosan ugyanebben a... Fontos, hogy ugyanebben a betegségben. Szerintem én nagyon ideg, hogy anyám anyósom hasonlóban van. Tehát ugye, ez egy ideig kedves, ez egy ilyen cuki dolog, hogy mindenkivel lehet beszélgetni. De egy idő után azért ez borzasztóan fárasztó lehet.
3: Azt mondja Kicsabó, hogy hozzá annyira egy állomáson szoktak ilyen arcok oda menni.
1: Régen nem láttalak azt, hogy 10-es kölcsön. Nagyon, nagyon régen találkoztunk, igen. Hallgatlak, de amúgy ti kik vagytok. És ezzel mit lehet csinálni? Elindulsz, nem indulsz el? Tehát attól félve, hogy kilépsz az utcára, mindenkihez odamész majd, hogy emléknek gondolod, egy idő után ez szerintem tökre bezár, hogy nem mersz elindulni, mert tudod, hogy nem valid, ami történik kint.
2: Hát
1: nem?
2: Ha tudod.
1: Hát nyilván ő túl tisztában van ezzel. Aztán azt mondja, hogy várjál, ne arról is ott hagyja beszélgetést, mert meglátja.
2: Mert
1: meglát valakit, akivel viszont beszélnie kell. Azt a mindenségét neki.
3: Nem könnyű.
1: Én brutálisan tudok arcokat felidézni, és neveket az arcokhoz csatolni még inkább. Tehát valakinek ez egy képesség, de hogy évekre visszamenőleg. Ez jó?
2: Azt szerintem tök jó. A béka nálunk ilyen. 10 éve találkozott valakivel 5 percre.
1: Megmondja.
2: Tudja, hogy hol, tudja, hogy miről beszéltek, a nevét meg az arcát.
1: Zsen, ez mindig én számomra egy ilyen ízlésem. Igen, és
2: így mondom, ez honnan?
1: Hogy az Isten, igen.
3: De amúgy az ilyen emberek sokkal haragtartóbbak szerintem. Aki így emlékszik, tudod?
2: Ja, mert hogyha bántották, akkor arra.
1: Akkor megjegyzi.
3: Minden tud.
1: Facebookon mennyi ismerőse lehet egy ilyen nőnek?
2: Az összes. Mindenki.
3: Mert szóval nem is jelölget, ő mindenkit ismer.
1: Igen, tehát azért az milyen lehet? Hány ismerősöd van így? Azt a minden segít neki. Nem tudsz lehet segíteni, tehát van párja, és a párja is azt mondja, hogy nagyon nehezen kezelhető ez, mert hogy ő megpróbálja elrángatni, hogy nem ismered,
2: most
1: gyere.
2: Most képzeld el, hogy te ilyen vagy, megy melletted a párod, és azt mondja, hogy figyelj, nem ismered, és neked már megvannak a kész emlékeid, és mondod, hogy ne ismerném, hát együtt voltunk 10 éve, mit egy diszkóban, és mondja a párod, hogy nem
1: voltunk együtt.
2: De hát itt az emlékem, én emlékszem rá.
1: Igen.
3: Nekem van egy ilyen furcsa srác az életemben, aki azt mondta, hogy egy Pink koncerten ismerkedtünk meg, de én soha nem voltam Pink koncerten.
2: Hát vagy csak nem emlékszem.
3: De a srácra emlékszem, de a koncertre nem.
1: Na, ez mondjuk tényleg szürreál.
2: Ez mondjuk kemény.
3: De ez nem mi van?
1: Tehát nem voltál Pink koncerten, de a srácra emlékszel, de te sose jártál Pink koncerten, soha nem hiszik, hogy ott találkoztatok.
3: Igen.
1: Tehát valami mind a kettőtök sztoriában közös. Neked a találkozás.
3: A srác egy nagyon karakteres, ez egy félvér srác, 2 méter magas, és hatalmas mikrofon feje van. Tehát hatalmas mikrofon haja van. És akkor mondta, de hát együtt toltuk végig a Pink koncertet, ilyen, hogy tes, hogy mi, hogy para, hogy, mert mi, és fogalmam sem.
1: De nem lehet, hogy volt tapping koncerten? De csak egyszerűen kiesett?
3: Én is ezen gondolkodom, hogy lehet tudni az agyad, hogy egy ilyen
1: szintű dolgot tapping koncert elfelejtesz. Akkor a trauma volt, hogy egyszer kitörlődik. Tehát, hogy így...
3: De srác, akkor miért nem volt trauma?
2: Mert ő meg egy, a jó pozitív részt hozta be ebbe a buliba. Ugye, de látom, de ez
3: nagyon ijesztő. Miért volt trauma?
2: Nem lehet, hogy más koncerten voltatok, de arra már ő sem.
3: Mi hogyha ő a hülye? Na, ezek a másik. Lehet, hogy együtt dolgoztunk az önkormányzatnál.
2: Na, tessék, csak ahol én
3: nem dolgoztam. Nem emlékszem rá.
1: Hol van ez a nő? Nincs barátnő. Meg lehet vele ismerkedni? Laci kérdezi. Ha nem lehet, hogy csak egy szemüveg kéne neki, de... De rohadékok vagytok. Nem, neurológusok vizsgálják, létező betegségről van szó, érzéki torzulásnak mondják, borzasztó megterhelő érzelmileg, azt mondja, és azt mondja, hogy most már tisztában van azzal jelen pillanatban, hogy a kapcsolatai nagy része csak az elméjében létezik.
3: Hát ez mindenkinek így van, barátom.
1: Van egy-két ember, akiben biztos, hogy megbízik, de tudja, hogy a nagy átlag, amiről visszagondol, hogy nem tudom, veled motoroztam tegnap, az ő tudja, hogy ez hogy egy fals emlék, és csak az ő emlékében létezik, nem motorozott senkivel tegnap.
2: És akkor fordítsuk meg, hogy képzeld el, hogy oda megy hozzá egy régi ismerős, akivel 10 éve nem találkozott, és elkezdi mondani a 10 évvel, és azt mondja, nem, te már ezzel legyen.
1: Igen. Ha hozzám ide jönne egy ismerés, együtt nyaraltunk, azonnal rávágnám, hogy igen, és tartozol euróval. 1000 euróval, hogy megadnád, de rohadni. Így is van, mama. Tartozol, hát kölcsön adtam neked 1000 eurót, emlékszem, mikor ott álltatok az úszómedence mellett, igen. Ki volt az Eszter? Kumpele?
3: Nem, de amúgy most már minden tudni akarok, vissza fogom nyomozni ezt a szituációt.
1: Hát képzeg az évet, hogy mikor volt.
3: Matrix, ez ilyen glitch a Matrixban.
1: Mikor volt 2005? A 2005?
3: Én 2005-re emlékszem, de...
1: Kezd el átgondolni januárt, hogy melyik nap mit csináltál.
3: Pink koncert, nagy magas
1: mikrofonja, Kumpele tekintette.
3: Pink koncert, Budapest.
1: Pink koncert, Budapest. Hol voltál aznap?
3: Azt még az éjjel se tudja.
1: Nem lehet, hogy csak a színeket kevert össze, és Green Day koncert volt?
3: Ez az.
1: Érted? Tehát nem Pink volt, hanem Green volt. Érted? Érted? Érted ezt?
3: Figyelj, nem tudom, de az internet se tudja. Lehet, nem is volt Pink koncert Budapesten. Volt Pink koncert Budapesten?
1: Igen. Még kapcsolatkoncerten is itt volt a Pink ide.
3: Az lesz
2: az. Na, volt már kapcsolatkoncerten?
3: Nem emlékszem.
1: Kapcsolat. Akkor... Bryan Adams, Pink, szerintem őket még...
3: 2006. június 18-án volt.
1: Igen. Na most már kezd el felderíteni, jó. Meg lesz Kumpele.
3: Írjátok, ott voltatok fel a Pink koncerten.
1: És küldjetek képet Pinkről és Eszterről közösen, jó? Köszi. Jövünk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
7: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
19: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
18: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
20: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már most ajánlott elkezdeni a védekezést a parlagfű ellen. Napközben legfeljebb 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egyösszegű bírság 1 millió forint volt. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket. A szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK Mecsek Fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Vonhoffer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe. Továbbra is forgalmi rendváltozás érvényes a Siklósi Zombori utcában és annak környékén az új körforgalom építése miatt, a közlekedőket táblák irányítják. A Vajszló-Vejti Selje összekötő úton útkarbantartást végeznek, a helyszínen útszűkület érvényes. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani, a Sátorhely-Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton is útkarbantartás miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint napos száraz idő várható ma, egy kevés fátyol és gomoly felhővel, ám helyenként rövid záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé élénk lesz napközben, a hőmérséklet maximuma térségünkben 24 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Milyen az ideálisnak vélt nő vagy férfi alkat, ezt vettük át, hú, de régen volt. Kora reggel erről beszélgettünk, és nem azok az eredmények jöttek ki. Igen, hosszú volt, sok minden történt. Nem azok az eredmények jöttek ki, amire számítottunk. Úgy látszik, hogy változik a női és a férfi ideál. És felmondási indokokat is kértünk hallgatóktól, hogy főnökök írják meg nekünk, hogy kinek az alkalmazottja miért mondott fel.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
4: úgy.
3: Oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az adja, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi a különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
3: De az is lehet egyébként, mi bajod a mexikóiakkal.
5: egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, szerint nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
4: veszélyesek?
5: Nem az a veszélyes.
3: Oda jön,
5: hanem
3: Menj innen, olyan sportot, hogy olyan
5: izmos vagy. 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogy hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
4: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
3: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rá megy, úgyis kisportol, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
5: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
3: Keratin, de szeretlek.
5: Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér is vödröket a konyha.
4: Tudod, mennyibe kerül a személyi jegyző?
5: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
3: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
5: Vagy hát, mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
3: És ha mondjuk van jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
5: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
3: Igen.
4: Menjen
3: amerre lát, kedves Péter.
5: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és azt hiszem, mindennél többet ér.
3: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
4: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
3: Na várjál, mondom a pasikat.
4: Csajokat.
3: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
5: Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
4: gyönyörű.
5: Ez egy átlagos test.
4: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
3: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát.
5: Téged nem voltak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
4: Tudtad volna vinni.
3: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
4: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
5: Szóval 25-nél már izé, már felhívnál 112-t.
3: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
5: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
3: De azóta még jobban pusztítom az anyukat. Tudjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
4: Mire számítottál?
3: Neki köszöni, ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk.
5: Figyelj.
3: A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
5: Team gyomorsav, ezt te sajátom fogad.
3: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésre, és soha többet nem látunk. Telefont sem vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
5: Neki ez nagyon tetszik.
3: Micsoda amúgy. Felelősségvállalás, nem?
5: Van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
3: 2 óra után.
5: Így van.
3: Mirom az ilyet. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
4: És igaza van, az nehéz.
3: Nagyon jó. Saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
5: Ne!
3: Felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
4: De valószínűleg...
3: De ez generációs.
4: Igen,
5: de jó, ez engem is kikészített volna. El.
3: Ez generáció, hogy, ne, hogy, hogy kevésbé bírják ezt a fajta maraton terhelést.
5: Hány szeret meghallgatni? Hányszor? Hányszor bírek egy ember?
3: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
4: Mert mire gondoltál?
3: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem? Nálunk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden megkelállóban meg kell állni. Minden megállóban, ő nem erre gondolt. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni.
5: És aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
4: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet. Behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
3: Mekkora duma! Nekem azt mondja a barátom, hogy neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
4: nem is mond semmit.
3: Nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs, hanem hogy teljes eltűnés is felszívódnak.
4: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, át meg a gyógyszertárba, és
3: nem
4: látod soha
3: többi, és a büdös érdő
4: nem jön többet. Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
3: Igen. Abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
5: Arra gondoltam, hogy csinálj magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista.
3: Csinálsz egy VIP-es.
5: Egy VIP rádió hallgatók.
4: A hírek adás. Alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zügy, igen. Gyerünk.
5: Igen, na, benne
3: abszolút, persze.
5: Feliratkoztok, lesz az első feliratkozó?
3: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket, te üzemelteted a csatornát.
5: Alatt, igen, és minden
3: pénzt keresel ilyen, belőle, és iratkozzak fel.
5: Belőle, és utána letiltalak.
3: Az imukadó. De jó munkavállaló vagyok, én feliratkozom.
5: Így van.
3: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj.
0: Balázsik a Rádió Egyen.
3: Na gyerekek, elköszönünk akkor.
4: Ide jó volt ez már, na?
5: Boldog hétvégét kívánok mindenkinek.
3: Na. Ja igen, te holnap nem vagy.
5: Én már nem vagyok. Most már itt van Juliska, és akkor majd ő lesz az asszony a háznál.
3: Juliska lesz, így van. Megmutatjuk még gyorsan, hogy a naphallgatója nálunk most mit kap. És meg is Frászt. Cserrentjük. Cserrentjük meg. Hát, Lackó már bebicegett ide 6 gram morfiummal. Miután betolta a dokiáltal adott gyógyszert, 10-re már fekszik, mint egy elefánt, amit lebénítottak.
4: És neki van igaza, nem? Hát így
3: nem,
4: nagyon
3: persze,
4: jó.
3: Persze, nem kell itt túlzásba esni.
5: A szombaton esetleg Nyírbátorban lennétek, szóljatok.
3: Halló!
4: Ki az?
3: Ki az? Az jó van.
4: Elfogadjuk.
3: Hogy hívnak?
6: Halló!
3: Ez jó, ez jó. Szia!
6: Figyelj, bocs, csak azért volt ilyen kicsit távoli, mert éppen Fülesen vagyok. Aztán csatlakozott róla, meg a határa jövök át.
3: Jó, jó, jó, jó, örülünk. Te vagy a nap hallgatója.
6: Bocsánat.
3: Csak akkor hogy hívnak? Mondj egy nevet.
6: Ferenc.
3: Ferenc, így van. Mutatjuk, hogy mit nyertél, Feri, jó? Figyelj.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
3: Egy jó kis utalvány, örülsz?
6: Hát tudnák kiugrálnák innen a helyemről, csak mögöttem van 40 ember.
3: Ne ugorják ki,
5: ne ugorják ki.
3: Küldjük akkor neked. Jó, köszi, minket hallgass, ciao.
6: Köszi, hello.
3: Ciao. Fazon volt, nem? Valamiben nagyon volt. Na jó, van neked akkor jó hétvégét, jó pihenést.
4: Jó pihit.
3: Jó
5: mindent. Természetesen nem fog pihenni.
4: Hétfőn találkozunk.
5: Vagyom a Révkomárom, hétfőn meg Pünköst, holnap. Nem tudom, hol leszek. Írbátor, Nyíregyháza, Budapest. A lényeg, hogy kedden találkozunk.
3: Kedden tali gyerekek, hétfőn is. Puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
0: Hölgy! Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek! A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
14: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd kiessem, ne maradj le. Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
15: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
16: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
15: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházba a Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
17: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt autómosó mellett.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
19: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
13: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban, és már csak három nap, és Rádió Egy születésnapi fesztivál vasárnap a Budapest Parkban. Az év bulija jön Rádió Egyes DJ-kkel és világsztárokkal. Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril a színpadunkon, hozzuk a meglepetés sztár fellépőket, Accent, Tóth Abigail, infókért Katta weboldalunkra a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre. És azt mondom, zenéje most az egyik világsztár.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy, remélem jól telik a nap. Hogy indult a reggel? Van, ahol borús volt az idő, van, ahol hétágra sütött a nap. Ez már egyébként ilyen lesz, területenként változni fog, 27 fok lesz a csúcs. Vasárnap ugye Rádió 1 születésnapi fesztivál, és aznap sok napsütés lesz, fátyol felhők maximum, eső nem várható, 28-29 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Tomi. Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalori és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalori fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os Snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
13: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
15: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
16: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle.
13: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
17: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Orjaleves zöldségeivel, eperleveltésztával és mátrai borzas fűszeres tejföllel, sajttal, házisült krumplival, vagy grillezett rozmaringgal tűzdelt kamembert epres párgás levélsalátával, esetleg rakott kelkáposzta csirkéből, bulgurral és borsos tejföllel. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. spenót krémleves sajtos békönös pirítóssal és düberi csirkemell pesztos burgonyapürével vagy csicseri borsó ropogós kukoricás cukkini főzelékkel.
18: A Slivem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Csontleves eperlevéllel, korlátlan fogyasztással és A. rántott karfiol rizssel tartárral, B. paprikás szelet galuskával vagy C. borzas csirkemell pirított burgonyával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: tojásleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és sertéssült steak burgonyával vagy rántott csirkemáj rizibizivel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2.490 forintért. Minestrone leves és zöld borsó főzelék vagdaltal vagy pankó morzsás rántott csirkemell nyári salátával is ezer sziget öntettel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottál.
13: A Rádió Egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Na most elindítottam egy dalt, amin biztos, hogy nagy ugrálás lesz vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ismerem a lemezlovasainkat, biztos vagyok abban, hogy játszani fogják. Ez az egyik legnépszerűbb dance dal a jelenben, a világ összes rádiójában imádják. BB Rexa, Faithless, New Religion. Ez a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy a jüsk.hu-n. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forint. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Pünkösdváró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. Részletek japanesclassics.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF az asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTF az stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További info részlet a PEAC honlapján. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság, Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program. Rengeteg játék és előadás hasznos infókkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes. Részletek a Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a villányi rendezvény téren.
12: téren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuperzenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
13: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
14: Májusi áreső a PAP Optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP Optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP Optika kötőjel mohács.hu.
15: Na ez volt az utolsó idegszálam.
16: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: akit Budapestre repítünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Vele is lehet bulizni majd pünkös vasárnap, meg Szemfelddel, Switch Discóval, de aki ezt a remixet készítette, Cyril!
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Slaga, next!

0: volt ugye először látható és hallható. Az énekesnő és a menedzsment most belevezte Emmy díjra. Van ilyen, lehet csinálni. Hónapokon belül pedig az is kiderül, hogy meg is nyerje. A Dead Dance 1-2 perc múlva jön a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
12: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
11: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
13: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
14: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
18: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél! Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
21: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió Egyen. Nem fáj majd a hasa tőle.
22: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
23: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Orjeleves zöldségeivel, eperlevéltésztával és mátrai borzas fűszeres tejföllel, sajttal, házisült krumplival, vagy grillezett rozmaringgal tűzdelt kamembert epres párgás levélsalátával, esetleg rakott kelkáposzta csirkéből, bulgurral és borsos tejföllel. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Spenót krémleves sajtos békönös pirítóssal és düberi csirkemell pesztos burgonyapürével vagy csicseri borsó ropogós kukoricás cukkini főzelékkel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Csontleves eperlevéllel, korlátlan fogyasztással és A. rántott karfiol rizssel tartárral, B. paprikás szelet galuskával, vagy C. borzas csirkemell pirított burgonyával. A Korzó étteremben, Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: tojásleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és sertéssült steak burgonyával vagy rántott csirkemell rizibizivel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Minestrone leves és zöld borsó főzelék vagdaltal, vagy pankó morzsás rántott csirkemell nyári salátával is ezer sziget öntettel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
24: Reklámot hallottál.
25: A Rádió Egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
24: Rádió 1!
25: Folytató

0: 39 fok is lehet akár. Senki ne maradjon otthon. Mi Rádió Egyesek, bulizzunk egy nagyot!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1-en. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, a Rádió 1 születésnapi fesztivál meglepetés fellépőivel és a nyár dalával. Mindjárt jön Tóth Abigail és Accent.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
7: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
13: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.zrt.
1: Reklámot hallottál.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: élvez játszóknál Regán Lili, Medger Viktória, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: 2026. május 21-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
0: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönbözőbb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A fővárosi laktanyákban fellép a Katasztrófa Védelem Központi Zenekara. Az egésznapos program során lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, valamint a tűzoltói hivatást bemutató előadást. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, illetve kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltóegyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák, kiállítóhelyek várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységeiről, a tűzoltók hétköznapjairól, és nem utolsó sorban arról, mit tehetnek saját biztonságuk érdekében. Jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy baranyai település polgármestere ellen, aki közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, közölte a Baranya vármegyei főügyészség. A vádhatóság szerdai közleményében azt írták, a férfi egy baranyai község polgármestereként álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására kötött szerződést a kormányhivatallal. Ennek révén a magyar állam a támogatási összeget a község számlájára utalta. A munkaprogram keretében kiközvetített foglalkoztatottakkal, akik más kereső tevékenységet nem folytathattak, a polgármester mint foglalkoztató kötött szerződést és alkalmazásukat közvetítői lappal igazolta. Az érintett 14 ember azonban csak papíron dolgozott, tényleges tevékenységet nem végeztek. Ennek ellenére munkavégzésüket a polgármester valótlan tartalmú közfoglalkoztatási szerződésekkel, jelenléti ívekkel és bérkifizetési okiratokkal igazolta. Részükre a bért a polgármester utasítása alapján az önkormányzat kifizette. A polgármester tettével megtévesztette a költségvetési szervet. 2024-ben és 25-ben összesen több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az államnak. A pécsi járási ügyészség a polgármestert, illetve az önkormányzattal szerződő 14 foglalkoztatottat költségvetési csalás büntettével, illetve hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, olvasható az ügyészség közleményében. Az utóbbi két évtized legnehezebb szezonja elé néz a hazai szőlészeti ágazat. A május elejé késő fagyok, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint az aranyszínű sárgaság betegség terjedése egyszerre nehezítik a termelők helyzetét, közölte a Szingenta szerdán az MTI-vel. A növényvédőszer és vetőmaggyártó cég közleménye szerint az áprilisi fagy hulláma még nem okozott jelentős problémát a szőlő fejlődésében. A május elején érkező lehűlés viszont már rendkívül érzékeny állapotban érte az ültetvényeket. Különösen az alföldi térségekben keletkeztek súlyos károk, melyek több ezer hektárt érintettek. A legsúlyosabb problémák idén jelentkeznek, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a károsodás hosszabb távon, akár több évre kihat majd az ültetvények állapotára. A késői fagyok mellett a Szingenta szerint az aszályhelyzet is komoly aggodalomra ad okot. Egyes borvidékeken akár egy teljes évnyi csapadék hiányzik a talajból. A szakemberek hangsúlyozzák, kiemelten fontos az

0: Felszívódó hatóanyagok alkalmazására is szükség van, már a korai kezelések során. Hangsúlyozták, hogy a hazai szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényegészségügyi problémája jelenleg az aranyszínű sárgaság, amely egy fitoplazma okozta gyógyíthatatlan karanténbetegség. A betegséget elsősorban az amerikai szőlőkabócat terjeszti, amely a szőlő leveleinek szívogatása során adja át a kórokozót egyik tőkéről a másikra. A fertőzött növények levelei elszíneződnek, visszahajlanak, a hajtások lankadnak, a fürtök elszáradhatnak, a tőkék pedig egyetlen szezon alatt teljesen kipusztulhatnak. Azt is hozzátették, hogy a betegség ma már gyakorlatilag minden hazai borvidéken jelen van. A legsúlyosabb helyzet a zalai borvidéken alakult ki, ahol több ültetvényben akár teljes kivágásra is szükség volt. A szakemberek szerint jelenleg nincs közvetlen gyógymód a betegség ellen, ezért a védekezés alapja kizárólag a rovarok elleni hatékony fellépés. A Syngenta szakértői szerint az amerikai szőlőkabóca megfigyelését már májusban érdemes elkezdeni csapdázási módszerekkel. Ha a kártevő nagyobb egyedszámban megjelenik, azonnal növényvédelmi beavatkozás szükséges. Gyorsan lezárta a bronz párharcot a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata az NB1B piros csoportjában. A 108-81-es Miskolc elleni hazai sikert követően kedden idegenben Sértő Ádám együttese 94-87 arányú győzelmet aratott. Ezzel megszerezte a második győzelmet is, és a bronzérmet. A Panthers így most egy éremmel gazdagodva készülhet a nyári építkezésre, a cél pedig továbbra is az, hogy a következő szezonban visszaküzdjék magukat az élvonalba. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláker megy. Kellemes délutánt, szép napot, hello Baranya! A mikrofonnál Molnár Kristóf, helyi témákkal délután kettőig. Elég erős széllökésekre számíthatunk helyenként, igaz 23 fok körüli hőmérséklet mellett. Talán futózáporok még jöhetnek, de marad a jó idő. Péntek, szombat, vasárnap is 24-26 lesz a maximum. Hidd el, hamarosan már a nyárias kánikulával bajlódhatunk. Jövő hétre 31-32 fokot mondanak. Remélem, hogy így lesz. Várjuk nagyon, ahogy a következő sláger Sam Felt és Rosalind közöse a Daily Mix zenei listán. Velük dobjuk fel az ebédszünetet. A stúdióban Molnár Kristóf, a 93,8-on Mohácson.
1: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Engedd meg, hogy bemutatkozzunk. A Hemaplazma Kft. Magyarország egyik meghatározó plazmagyűjtő hálózata, amely már évek óta elkötelezetten dolgozik az egészségmegőrzés és a gyógyítás szolgálatában. Küldetésünk alapja az önzetlenség és a segítségnyújtás, hiszen a nálunk leadott vérplazmából olyan életmentő gyógyszerek készülnek, amelyeket mesterséges úton semmi mással nem lehet előállítani. Országszerte 7 centrumunkban várjuk a segítő szándékú donorokat, köztük itt Pécsett is, ahol modern, barátságos környezetben és magasan képzett egészségügyi személyzettel fogadjuk látogatóinkat. Számunkra a legfontosabb a biztonság és a szakértelem. Folyamataink megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, így donoraink a legnagyobb bizalommal fordulhatnak hozzánk. Célunk, hogy a plazmaadás ne csak egy nemes cselekedet, hanem egy pozitív közösségi élmény is legyen mindenki számára, aki tenni szeretne másokért.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál.

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Zárom a mai Daily Mix zenei listát, így a programajánlatokkal folytatjuk, aztán Ed Sheeran a zenei listán. Az Azizám szól nem sokára nálunk, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
4: Gazdik, figyelem! Minőségi eledelek és kiegészítők a Kópéban már két helyen. Kutya, cica, hal és teknős eledelek, fagyasztott termékek, pórázok, nyakörvek, játékok és sok minden más vár kedvencedre a Kópé állateledelben, a Radnóti lakótelepen és a piacon.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Svájci precizitás. Minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. Részletek japanesclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF az asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTFEAD Stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a PEAC honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranyavár megyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infókkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranyavár megyei rendőrség Facebook oldalán. Hamarosan ismét feltörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Video Disco gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan születésnapot ünnepelhetünk a Rádió 1 újabb strigulát húzhatsz maga mellé. Május 24-én pünköst vasárnap külön bulit is tartanak. Naná Budapesten a Budapest Parkba jönnek nemzetközi világsztárok, és természetesen a helyi lemezlovasok is megmutatják, miért szeretjük őket. Metzger Viktória, Jaminap, Jurbeat, Wilcox, Newvik, Cookie is itt lesz természetesen, és még hosszan sorolhatnám. Hamarosan tehát ünnepelhetünk veletek közösen, addig viszont még marad a változatos. Egy Switch Disco Ellen Anderson közös is szól nálunk. Folytatjuk velük mindjárt a React előkészítve itt a Rádió 1-en.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Sokan hallottak már a vérplazmáról, de kevesen tudják, pontosan mi is ez a különleges anyag. A vérplazma a vérünk folyékony összetevője, egy szalmasárga színű folyadék, amelynek körülbelül 90%-a víz. Ez azonban nem csak víz. A plazma szállítja a szervezetünkben a tápanyagokat, a hormonokat, a bomlástermékeket, és ami a legfontosabb, az immunrendszerünk működéséhez elengedhetetlen fehérjéket és ellenanyagokat. Olyan ez, mint egy létfontosságú keringési hálózat, amely folyamatosan juttatja el a sejtekhez szükséges összetevőket. Bár a technológia ma már szinte mindenre képes, a vérplazmát a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudjuk laboratóriumban előállítani. Csakis az emberi szervezet képes létrehozni. Ha valaki plazmát ad, nem vért veszít, csupán ezt a fehérjékben gazdag folyadékot, amit a szervezetünk rendkívül gyorsan, néhány nap alatt képes újrapótolni.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházba Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elstartolt a Káptalan Kert idei koncert évada, hamarosan például a Quimby zenekar is egy születésnapi bulira hív minket, hiszen 35 éves lett az ismert hazai csapat. Holnap május 22-én pénteken fognak fellépni a megyeszékhelyen 7 órától, aztán szombaton a Kovalszke meg a Vega csapa húrok közé. Vendég lesz a No Sugar, úgyhogy igazán emlékezetes hétvégi bulira számíthatunk. Hasonló programajánlatokkal jövünk még, ahogy természetesen a rádió egy legfelkapottabb dalaival, Bibi Rexa, slágere a folytatásban. Vele elköszönök, majd holnap dél és kettő között jövök én vissza. Addig is gyönyörű, kellemes délutánt. Molnár Kristófot hallottad a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Pünkösdváron szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. Részletek japanesclassics.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTFEAC asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTFEAC stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További info részlet a PEAC honlapján. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai Nyitott Pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság, Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program. Rengeteg játék és előadás hasznos infókkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes. Részletek a Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videodiszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere és állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár Kulturális Negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.pont ZRT.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
3: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, szuper csütörtök délután mindenkinek, jó munkát, kitartást kívánok, például Lillának is, aki azt írta SMS-en, hogy már reggel óta főzi a kávékat, náluk a kávézóban mindig mi szólunk, feldobjuk a műszakot, és azt írta, hogy vasárnap természetesen Tali a szülinapunkon. Lilla, de jó vagy. Hát akkor a Rádió egy születésnapi fesztiválján várunk, de Nórit is, ő viberezett, főiskolára jár, egyetemre, de ma jó napja van, otthon van, tanul, a műsoron pedig segít neki koncentrálni. Ő is jön velünk a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, mert a vizsgák között kell a kikapcs. Hát akkor mi intézzük a jó hangulatot. A Rádió egy születésnapi fesztiváljáról most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nézem ki mit ír, jönnek még az élmények, emlékek a korábbi buliainkról. Haliat is, nekem a Rádió Egy születésnapi fesztivál egyet jelent a nyárral. 3 éve voltam először, akkor teljesen spontán mentünk, az elmúlt bulikban pedig, és idén is így lett, 1,5 éve megvannak már a jegyek. Puszi Nóri. Szia, Atis, Bence vagyok, Szegedről jövünk vasárnap a szülinapotokra. Tavaly a haverom napszemüvege bánta a tombolást, valahogy leugrott a pólójáról, aztán sikerült összetaposnunk. Idén jobban figyelünk. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111 jöhetnek még az emlékek, az élmények a korábbi Rádió Egyes születésnapi fesztiválokról. Az idei most jön 3 nap múlva, vasárnap a Budapest Parkban, 4 világsztár zenél majd, és a Rádió Egyes DJ-k, infók és line-up a rádió1.hu.

0: Fiú egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Aki mozizna a pünkösdi hosszú hétvégén és szereti a művészfilmeket is, az ne hagyja ki a Szeretet, ami megmarad című izlandi, dán, svéd, francia filmet. A történet egy izlandi család életének egyetlen évét öleli fel, bemutatva, hogyan próbálnak a szülők és a gyermekeik egy új egyensúlyt kialakítani a válást követően. A hagyományos drámákkal ellentétben ez a film nem a hangos veszekedésekre, hanem az együtt eltöltött idő csendes, intim, olykor humoros pillanataira fókuszál. Linur Palmazan rendező gyönyörűen fényképezett alkotása a természet körforgásával párhuzamosan ábrázolja a családi kötelékek törékenységét és szépségét. Jó mozizást kívánok mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg szori!
5: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
9: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
8: Ébredjen!
9: Doktor úr, ez mit jelent?
8: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
9: Honnan tudja?
8: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
10: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
16: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
17: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
16: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
18: Thrive.
19: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Reklámot hallottak.
14: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
18: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. Részletek japanesclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTFE az asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTFE az Stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a PEAC honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranyavár megyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranyavár megyei rendőrség Facebook oldalán. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
14: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
20: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
21: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Vizio multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
22: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár Kulturális Negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.pont ZRT.
2: Reklámot hallottál.
14: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most.
2: Rádió
14: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: could break my heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Én Györke Attila vagyok, aki mindenkit felkészít a zenékkel a vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Itt már most nyár van adásban. Vasárnap is az lesz. 28-29 fokot várunk, napsütés, nulla csapadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Vasárnap, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Már nincs sok idő, pislogunk kettőt és ott fogunk bulizni Samfeld fellépésén például. Sok DJ-vel ellentétben Samfeld gyakran teljes zenekarral lép fel. Samfeld Live néven hirdeti ezeket a koncerteket. Ilyenkor fúvósok, énekesek kísérik a színpadon, ami sokkal koncertszerűbbé, organikusabbá teszi a zenei élményt. Hozzánk, hölgyeim és uraim, egy órás DJ-szettel érkezik majd Samfeld, mert hogy a négy világsztárunk közül ő az egyik.
1: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Swish Disco-val, aki komolyan mondom az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, ők a Swish Disco.
1: Hi, we are Swish Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalori és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalori fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról Lalasz úr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteitteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a Mall Kút mellett.
14: Gazdik, figyelem! Minőségi eledelek és kiegészítők a Kópéban már két helyen. Kutya, cica, hal és teknős eledelek, fagyasztott termékek, pórázok, nyakörvek, játékok és sok minden más vár kedvencedre a Kópé állateledelben, a Radnóti lakótelepen és a piacon.
15: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveg lencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
16: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.pont ZRT.
20: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
21: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
22: Felmerülhet benned a kérdés, miért van ekkora szükség a vérplazmára a modern orvoslásban? A válasz azokban a betegekben rejlik, akiknek az élete nap mint nap ezen múlik. A vérplazmából készült gyógyszerek nélkülözhetetlenek az immunhiányos betegségek kezelésében, a súlyos égési sérültek ellátásában, valamint a vérzékenységben szenvedő páciensek életminőségének javításában. De emellett műtéteknél, transzplantációknál és bizonyos daganatos betegségek terápiájánál is alkalmazzák őket. Gondolj bele, egyetlen vérzékeny beteg éves gyógyszer adagjához akár több száz donor önzetlensége szükséges. Amikor időt szánsz a plazmaadásra, közvetlenül hozzájárulsz ahhoz, hogy ezek a betegek teljesebb, biztonságosabb életet élhessenek. Ez egy olyan segítségnyújtás, amelynél pontosan tudhatod, hogy a plazmád jó helyre kerül, és valódi esélyt ad másoknak a gyógyulásra. Egy önzetlen gesztus tőled, ami másnak az életet jelentheti.
23: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
24: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
18: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Budapest felé Tatabányától szinte végig a külső sávban tehergépkocsi, kamionok, érdemes személygépkocsival a belső sávot választani. Bárki bármit lát még, a rádió egy fordulótja 20-as 311-111. Jó utat kívánok mindenkinek, autós barátaimnak pedig ma is választottam egy zenét, az újat, BB Rexától, New Religion.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most egy dallal Sam Feld következik, aki 8 éves kora óta pénzt keres, dolgozik. Jó, hát az elején nem mind zenész, önkéntes idegenvezető volt 8 évesen egy dinoszaurusz múzeumban, a szülővárosában, Hollandiában, Boxtelben. Szerintem ez nagyon menő, meg az is cuki lehetett, hogy egy 8 éves kisrác okosít ki mindenkit a dinókból a helyi múzeumban. Sam Feld aztán nagyon sokra vitte, a világ egyik legkeresettebb DJ-je lett, és vasárnap nekünk zenél majd. A négy világsztárunk egyike tehát Sam Feld.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, Juhász Gerivel és Pure Beat-tel 5-től live mix. Most 16:45-kor közlekedési infók. Nagyon lassú ma is az M1-es, Tatabányától szinte végig a külső sávban tehergépkocsi, kamionok, érdemes személygépkocsival a belső sávot választani egy SMS-ezőnk szerint. 8-as főút, Székesfehérvár, az elkerülő déli részén az 1-es kilométernél egy áldogáló kamion miatt van torlódás, írt a Kari. Sokan szóltak, hogy fadölt az M1-esre ma délután Budapesttől a Balaton irányába, Kápolnásnyék előtt, emiatt a 42-es kilométertől dugó van. Bárki bármit lát, még szóljon a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Új is meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt TV adásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
20: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Vizio multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
22: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
23: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
24: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.pont ZRT.
25: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
26: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
27: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
29: Rádió 1!
28: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
30: Tűpontosan délután 5 óra van, 3 nap múlva ilyenkor fogom elindítani az élő közvetítést a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról, ahol természetesen Pure Beat is fellép, mint az összes Rádió egy DJ, Pure Beat a mai Rádió egy Live Mix. Hello Pure Beat!
31: Csoki, szavaztok, srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
30: A szokásos délutáni napszemüveg.
31: Igen, most a kicsit átlátszóbb van rajtam.
30: Láthatjátok, ti is a Rádió egy Live Mixet élőben megyünk az online felületeinken. Nagyon keveset fogunk beszélni, és nagyon sokat fogunk zenélni innentől. Kezdjük el!
31: És természetesen minőségi zenékkel, német minőségi house zenével indulunk, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
32: Rádió

0: tökéletes a rádióban és tökéletes a klubokban, ez volt Kashmir és a Wild Ride a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt pár perc a Hűvösvölgyi úton, a Szerbantal utcánál, és több autó karambolozott az M0-as autóúton a déli szektorban, a Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 16-os kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Három nap múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés a nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Az egyik külföldi fellépő szeretne most nektek üzenni, figyeljetek!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Ő Sam Felt, és azt mondta, hogy gyertek és bulizatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Ez ugye három nap múlva lesz. Sam Felt fellépési idejének a kezdete 18 óra 55 perc.
2: Ez azért jó korán van, tehát a tessék időben érkezni.
0: Bizonyám. Úgyhogy folytassuk most vele.
2: Igen, és ha már Sam Felt, akkor azért hoztam egy régebbi dalt, ami nem annyira aktuális, de azért elhoztam nektek, hiszen Sam Felt nem ma kezdte, és hát régen is már elég komoly slágereket írt, mint például a következő dal. Ez nem más, mint a Show Me Love című track. Nem tudom, hogy ez meg fog szólalni, de ha mikor kezd még egyszer?
0: 18.55.
2: Hát akkor azért sanszos, hogy lehetséges, hogy ilyen dalok is így lesznek. Van. Szóval, vagy esetleg valamilyen új remixben. Ezt IDX remixében hoztam, ez egy zseniális ismert vokál, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: At the turntables now. Pure Beat.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Rádió Egyen, a Rádió Egy Live Mixben, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Tegnap a Word is Mine Radio Show-ban már dumáltunk róla, hogy milyen lesz a Pure Beat set 3 nap múlva a rádió születésnapi fesztivál legvégén, de ha tegnap késő este valaki nem hallgatott volna minket, azért ismételjük el, mert Pure Beat egy buli végén, vagy buli vége felé, mert most kivételesen nem te leszel a legvégén, az utolsó előtti felé leszel, szóval Pure Beat a zárásnál mindig igazi különlegesség.
1: Így van, azt gondolom, hogy én ezeken a szetteken, ezeken a fellépéseken mindig legtöbbször a saját dalaimat játszom, illetve olyan zenékkel készülök, amik valószínűleg előttem nem nagyon szólalnak meg, szóval ezért szokott ez egy picit különlegesebb lenni. És hát természetesen, ahogy mondta Geri, nem a legvégén lesz, hanem 2-től 3-ig ezáltal azért egy pár régi klasszikus Pure Beat dal is fel fog csendülni, és persze a legnagyobb slágerek saját gondolásban, szóval egyértelmű, hogy mindenkinek ott a helye.
0: Találkozunk tehát 3 nap múlva, most vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, 4 világsztár DJ, 5 órai kezdés, 3 különböző színpad, tényleg ott a helyetek, minden további információ a www.radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Martin Garrix-el megyünk tovább, aki ezzel a dallal bontogatta ki a szárnyait az akkori EDM időszakban. Ez nem más, mint az Animal című track. Na de természetesen most nem az eredeti verziót hoztam, hanem egy jó kis tech house verzióba, méghozzá Aurelius remixében. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fantasztikus dal, 2007-ben született meg a legelső változata, és néhány hónappal később szó szerint újjá született a TikTokon, azóta pedig óriási sláger a világon mindenhol, a rádióban is. Ez a mix tökéletes az utolsó vendégem szempillájának az elkészítéséhez. Köszi szépen, sok puszi nektek, Regina!
1: Na hát akkor lezártuk a szempillázást.
0: Lezártuk a szemeket, mint a trónok arcában. Sziasztok, jól indul a délutánom, hogyha itt vagytok, és jó a kedvem is. Üdvözletel, István!
1: Üdvözlet!
0: Jó munkát, István! Sziasztok, a napsütésre rátok nézve és hallgatva az adást, feszítitek a nemzetközi színvonal mérföldköveit, amúgy kakucson süt a nap, és tök jó idő van. Üdvözletel, Tibor!
1: Á, azt akartam, hogy várj egy picit, hagyd találjam ki, a kakucsról él valaki, csak egy valaki lehet, Rami.
0: Aki ugye jó címborát. És hát isteni idő lesz 3 nap múlva is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Konkrétan tényleg be fogjuk durrantani, be fogjuk indítani a nyarat. 28 fokban kezdjük el az élő közvetítést 3 nap múlva délután 5-kor.
1: Az nagyon, de azért hozzatok magatok egy pulcsit, mert én hajnal 2-kor kezdek. Igen. Addig a lehető fog kellene.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Erre nagy szükség lesz, mindjárt kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort. Felépések még a Rádió 1 születésnapi fesztiválig.
1: Így van, holnap indulok, holnap Székesfehérváron és Budapesten leszek megtalálható, szombaton Szolnokon és Siófokon, és vasárnap pedig Balatonlelén, és utána pedig természetesen a Budapest Parkban.
0: Yes, ott találkozunk, Lacikám, nagy voltál, vasárnap folyt könyv.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, további szép hetet mindenkinek, csak is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Ed Sheerannel! És a kamerával Cyril remixben, Cyril is fellép 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Részletek a rádió1.hu-n, gyertek majd korán!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Új is meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
15: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
16: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
15: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
16: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
15: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
17: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
18: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
19: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
20: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
21: Volkswagen.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
24: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Szeretnétek élőben látni? A külföldi sztárfellépőket gyertek korán, délután 5-kor már kezdünk. Halló, halló!
1: Szia, szia, Henrik vagyok. Mezőegyesen vagyok a Békáson, horgász népem.
0: Jaj, de jó! Milyen dalt szeretnél közben hallgatni?
1: A Sáusz kérném.
0: Sáusz, oké, megoldjuk. Kinek menjen?
1: Az összes horgásznak, aki most kint van a vízparton, és szüksége van a zenéitekre, ami hogy feltöltődjön vele.
0: Na, akkor már szól is nektek a Sáusz és Félix Jén fantasztikus közös zenéje, a Volt With Me, a Rádió 1-en. Jó kapást!
1: Köszönöm, ciao.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. 10 kilométeres dugó van egy baleset miatt az M0-as autóúton, a déli szektorban, Halászteleknél, az M1-es felé vezető oldalon, és összeütközött két autó az M7-es autópályán is, a budaörsi kivezető szakaszon, a 12-es kilométernél. Itt 2 kilométeren át kell emiatt araszolni. Mindenkinek jó utat! A telefon pedig megállás nélkül csörög. Halló, halló!
1: Tiroska vagyok, és szeretnék egy jokeri számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéje van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsíznak.
0: És konkrétan tényleg mosolyog a hangod, egyszerűen árad belőle a vidámság. Mi ennek az oka?
1: Nagyon sikeres napom volt, munka szempontjából megyek haza a családomhoz, úgyhogy kellett öltöbből.
0: De szuper, és akkor jön, amit kértél, Joel Corey, ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, és sok-sok ilyen boldog napot kívánok még neked.
1: Neked is, szia-szia!

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és három nap múlva konkrétan szó szerint berobbantjuk a nyarat, mert hogy a Rádió Egy születésnapi fesztiválján most vasárnap 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül, gyertek korán!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Erzsébet, parancsolj!
3: Hájpatontól kérek egy dal.
1: Oké, és kinek menjen?
3: Mincinek, Boginak, Zsófinak, Nesinek, Nellinek.
1: És ők kollégák vagy barátnők?
3: Barátnők.
1: Jól van, szól is nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Hajló. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
17: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A YouTube-on meddig fog tartani a közvetítés, kérdezi Aliz. Kedves Aliz, a YouTube-on meg az online felületeinken képben este 10-ig tart az élő közvetítés, a rádióban pedig csak hangban egészen éjjel 2-ig. Sziasztok, szemfeltet láttuk egyszer Amsterdamban, imádtuk, úgyhogy megnézzük a születésnapotokon is. A Heart Like Mind kérem Diusnak, a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem. 7:30 körül érkezünk vasárnap, üdvözlettel Tibor, de jók vagytok, és akkor pont látni fogjátok szemfeltet, ő 18:55-kor kezd tehát a nagy színpadon, a Budapest Parkban 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. József is őt kéri, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: A páromnak, és hogy nagyon szeretem.
0: Na akkor szemfelt és a Heart Like Mine most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Hello Samfelt!
2: What's up, I'm Samfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Tündének hívnak, szép estét!
0: Szia Tünde, neked is szép estét, parancsolj!
1: Ed Sheerantől kérnék szépen egy számot, ha van rá mód.
0: Abszolút, Ed Sheerant imádjuk, kinek menjen?
1: Hát a leányomnak szeretném, akkor Pannának.
0: Szól is neki mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És hát 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jönnek a részletek most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól, fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Tudjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
13: Mire számítottál?
12: Neki köszöni ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelennek a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk. Figyelj. A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
14: Team gyomorsav. Ezt teljesen lehetően fogad.
12: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont se vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
14: Neki ez nagyon tetszik.
12: Micsoda felelősségvállalás, nem?
14: Meg van ebben valami őszinteség, nem?
12: Azt mondta, hogy így... 2 óra után.
14: Így van.
12: Bírom. A srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg, és ő nem erre gondolt. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt két hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a három hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni.
14: És aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
13: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet. Behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
12: Mekkora duma!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: 25-től Accent, 18-55-től Samfelt, 19-55-től a Switch Disco, 20-55-től pedig Cyril a nagy színpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok. A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki úton van Szegedről.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Viki vagyok, és szeretnék érni a Faithless-től egy számot.
0: Hello, te vagy az a Viki, aki szerintem mindig szomorú, de te mindig elmondtad, hogy nem szomorú vagy, hanem rettenetesen fáradt. Legutóbb 3 hete beszéltünk körülbelül, és azt mondtad, hogy valamikor május vége felé lesz egy olyan időszak, amikor nem kell annyit dolgoznod, és sokkal vidámabb lesz a hangod. Szerintem ez az időszak, ez most elmaradt.
1: Most már azért valamennyivel vidámabb.
0: Hát... Szerintem nem annyira. Végig te túl sokat dolgozol.
1: Ja, igen.
0: És mit mondtál, mit szeretnél kérni? Faithless?
1: Faithless-től valami számot.
0: A Faithless-nek van egy óriási nagy klasszikusa, illetve több is, de az egyik legnagyobb, az az Insomnia, amihez most készült egy felújított változat, Bibi Rexának köszönhetően, úgyhogy most már ének is van ebben a dalban. Ez jöhet?
1: Persze, igen, jöhet.
0: Kinek küldjük?
1: Annak szeretném küldeni, meg fiamnak, Márknak.
0: Faithless, Bibi Rexa, Insomnia 2026, ez akkor most nektek pörög itt a Rádió 1-en, és jó pihenést kívánok majd.
1: Neked is.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Halló, szia, Sanyi vagyok. Püspök ladányból.
0: Sanyikám, a kiküldött püspök ladányi tudósítónk, ez persze csak vicc, az új püspök ladányi frekvenciákon, amit hol lehet beprogramozni.
1: 91.8.
0: Így van, mit kérünk ma, Sanyi?
1: Lady Gaga-tól szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, hová menjen és kinek?
1: Debrecenbe a szájsebészet klinikára, mert kiváló munkát végeznek, mert rajtam is most segítettek, mert most gyógyulófélbe vagyok.
0: Ja, Istenem. Sanyikám, de azért jössz a születésnapi fesztiválunkra 3 nap múlva, nyugtasd meg.
1: Ezt nem tudom megígélni, mert most 2 fogat húztak, gyógyulófélbe vagyok.
0: Azt ugye tudod, hogy mondjuk a pálinka az nagyon jót tesz fokhúzás
1: után. Azt tudom, tudom, azt tudom.
0: Jó. Tehát ezzel te is tisztában vagy.
1: Tisztában vagyok,
0: és igen. Szerintem a Budapest Parkban is lehet majd kapni.
1: Vasárnap. Nem, nem ígérek semmit, gyógyulófél vagyok most.
0: Jó van. Figyelj, addig még van 3 nap, szerintem simán addig összerakod magad, jó?
1: Hát megpróbálom akkor.
0: Sanyikám, én nem szeretnék úgy hazamenni a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról, hogy nem találkoztam Sanyival püspökladányból.
1: Jó, valahogy meg lesz valami, nem tudom.
0: De imádlak! Sanyi, ez a beszéd, nagyon-nagyon várunk téged, én szeretnék veled egy közös fotót mindenféleképpen, jó?
1: Oké, megpróbálom.
0: Ez a beszéd, jobbulást kívánok addig is. 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést. Vasárnap délután 5-től szikrázó napsütés lesz. Eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor hamarosan Lady Gaga énekel. A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
4: Mitsubishi Motors. Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
12: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
11: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4 akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Zsuzsi!
1: Szia! Fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Alex Warren Ordinary, fantasztikus popdal. Igen. Hány éves a fiad és hogy hívják?
1: 23 és Tominak hívják.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, és kösz, hogy minket hallgattok!
1: Köszönöm, szia! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ki a következő telefonáló? Halló?
1: Roland, szia. Szeretnék Raytől egy új számot kérni.
0: Hello Roland, akkor jöhet mondjuk a Where is my husband?
1: Szuper, köszönöm.
0: Kinek menjem?
1: Igazából a csapatnak, akivel utazunk Ausztriába.
0: Milyen csapat vagytok ti? Ott melóztok?
1: Nem, haverok vagyunk, és megyünk egyet kirándulni a hosszú hétvégére.
0: És hát akkor üdvözlet a feleségeiteknek haza, Ray, Where is my husband? Ez most nektek pörög itt a Rádió Egyen. Jó kirándulást, jó utat!
1: Köszi.

0: A Rádió Egyet halljátok, lassan átadom a stúdiót a Discosheet-nek, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá Regán Lilivel, aki ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió Egyen, és adunk egy kis ízelítőt abból, hogy Regán Lilitől mire számíthattok 3 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk újra, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
17: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
18: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
19: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
1: Reklámot hallottak.
15: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
13: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
5: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show csütörtök este, és számolok vele, csütörtök, péntek, szombat, már csak hármat kell aludni, és Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, találkozhatunk a Diszkósít csapatával, velünk is, meg az összes Rádió 1 DJ-vel és három szupersztár nemzetközi sztárral, ott lesz Samfeld, Cyril és a Switch Disco.
6: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madam, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és nagyon-nagyon fontos, hogy már csak egyet kell aludni, és jön olyan a hétvége, amely még nem volt a Diszkósít történelmében, ugyanis Diszkósít aktivizációk lesznek pénteken, szombaton és vasárnap is. Ezzel a jó hírrel megyünk tovább, illetve egy sírre lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, de nagyon-nagyon fontos, hogy a muzsikát is Bárány Attila szolgáltatja.
1: Igen, mert ő nincs itt, de pénteken már érkezik ugye Turkevére, ott lesz diszkosít Legends, erről beszélt Hanvai PG, hogy hihetetlen aktivizációban vagyunk, három nagy diszkosít partink is lesz. Szombaton pedig érkezünk majd Vonyarszvashegyre, ott lesz diszkosít Legends, ebben a diszkóban még nem játszottunk, legalábbis így ebben a formában, hogy 4,5 órán keresztül pörgetjük az elmúlt 20 év elektronikus kedvencét, és diszkosít lesz ugye a helyszínen. Én előtte még egyébként Balatonfűzőn is pörgetek majd a Boppáján este 8 és 10 között. Vasárnap pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, erről már beszéltem az elején, arról viszont nem, hogy bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt és klippet is egyben. Bárány Attila mixel, és megyünk tovább Tyler lemezével, ez a Water Bissensuelben a diszkosítben.

0: Ez a Rádió Egy Esti Show-ja, a diszkosít Rádió Show, Bárány Attila mixel, de mi vagyunk itt a stúdióban, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Amit korábban említettem, volt ez a diszkosít történelmének legerősebb hétvégéje, mi szerint ugyebár pénteken, szombaton és vasárnap diszkosít parti van, de ez a május 2026-ban minden idők legerősebb hónapja a diszkosítnek, ugyanis 5 darab aktivizációnk van vagy volt, ugyebár Dombóváron jártunk másodikán, és még ebben a hónapban vasárnap, május 31-én Pákra megyünk egy diszkosít pizza kóstoltatásra, szóval ez egy nagyon-nagyon tényleg a legerősebb hónapja a diszkosít történelmének.
0: Most pedig megyünk tovább, ezúttal Zoo és D közösével, a Five Star-ral, itt a diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermédiszkosít Rádió Show, Bárány Attila muzsikájára, mixére, DJ Junior és jó magam Hambai PG. Ugyebár elmondtuk, hogy rettentően erős hétvége lesz a diszkosít szempontjából három bulival is. Én egyébként emellett még szombaton érkezem majd Dusnokra, és onnan száguldozok át mondhatni az egész országon keresztül, és érkezem meg majd Vonyarcvashegyre.
1: Nekem egy kicsit könnyebb lesz a Vonyarcvashegy, mert előtte közelben Fűzföl leszek, és onnan érkezek meg, az egy kicsit rövidebb út, de szerintem Hambai PG és időre oda fog érni, mint ahogy Bárány Attila is, hiszen ezen a hétvégén három nagy diszkosít aktivizáció, és készüljetek a vasárnapi napra. A Budapest Park nagy színpadán a Rádió egy születésnapi fesztiválon diszkosít lesz, közel fél órát fogunk játszani, majd lehet, hogy egy kicsit többet, és itt fogjuk bemutatni egyébként a vadonatúj diszkosít dalt, valamint a hozzátartozó új klipet is. Jön Phil Collins ének hangjával a Genesis és az I Can Dance itt a diszkosítben a Rádió 1-en, Be Essential Mixben.

0: Ez volt a Diszkosi Trédió Show, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől, én DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Hun, ahogy tetszik, kövessétek be. Ezen kívül kiraktam a Facebookra is a rajongói oldalamra a felső posztként az elmúlt hónapokban elkövetett DJ Junior 2026-os eredeti valódi remixeket is, onnan le tudjátok szedni, tudjátok játszani, hallgatni, amit szeretnétek vele. Három aktivizáció diszkos itt el ezen a hétvégén, már beszéltünk róla, úgyhogy készüljetek, nagy dolgok lesznek itt, és ezen kívül új diszkosít dal megjelenés is lesz, nem elfelejteni, ugye ez a nagy színpadon a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, én legközelebb holnap este jövök ide a Rádió 1-re, és akkor mixelek, itt lesz velem Hambai PG is, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, ne tessék elfelejteni, holnap este Turkevén várunk mindenkit sok-sok szeretettel, mint diszkosít, aztán szombaton Vonyarcversenyen, mint diszkosít, aztán vasárnap a fővárosban, a Budapest Barban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, mint diszkosít, speciálban egyébként én még szombaton Dusnokon egészen korán már 21 óra 30-tól várok mindenkit sok-sok szeretettel, és nagyon-nagyon fontos, hogy május 31-én közönség találkozó diszkosít pizza kóstoló, ahol az első 150 érkező egy szelet diszkosít pizzát kap ajándékba. Én ezzel búcsúzom, ennyi lett volna ma estére a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Diszkosít Radio Show.

Igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egy

0: is Mine Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt van a kékhajú lány, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják, majd nagyon menő baseball sapkában. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát Lili természetesen idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami 3 nap múlva lesz vasárnap a Budapest Parkban.
1: Pontosan, elképesztő, már annyira várom, képzeld Geri, készül már rá a ruhám, barátnőm csinálja,
0: hoppá,
1: külön
0: hoppá.
1: Fellépőszet készül erre az alkalomra, fú, elképesztően várom már, hogy ott legyünk.
0: Sztorizunk ma még a születésnapi fesztiválról, mindenféleképpen legyetek ott, ha szeretnétek látni élőben a külföldi sztárfellépőket, érkezzetek korán, délután 5-kor már startolunk, lesz élő közvetítés is. Élőben megyünk, a következő 3 órában minden felületünkön kezdjük el.
1: Start, akkor induljunk is, 2 órán keresztül itt vagyok veletek, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

0: best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
2: A Rádió 1-en.
3: This is the World is My Radio Show.
1: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
2: Regál.

Crime Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ, egy győztes nálunk a Rádió Egyen. Elképesztő mennyiségű üzenet, pedig épp, hogy csak elkezdtük a műsort. Sziasztok, Lili, hogy vannak a csontjaid? Úgy ropogtak, mintha egy nyúl rúgott volna le egy rolleres. Üdvözletten, Rocsó.
1: Akkor ezek szerint látta a videót.
0: Láttam mind a kettőt.
1: Jól vagyok, sőt, jobban vagyok, mint azelőtt. Pont ez a lényeg. Hát igen, voltak nagy ropogások, de én mondjuk nagyon élvezem ezt.
0: Ez egy ilyen csontkovácsos videó. Én láttam azt a videót is, amikor először voltál ott, és pont szembe jött velem a TikTokon az a videó is, amit pár napja készítettetek, amikor másodjára voltál csontkovácsnál. Elképesztően hangosan ropognak a csontok ilyenkor. Ez fájdalmas?
1: Nem fájdalmas. Én kifejezetten szeretem egyébként ezt az érzést.
0: Sziasztok, hello Lili, végre! Hétfőn jól lemaradtam az élőadásról, csak a végére érkeztem meg, illetve a Hilmi premierre. Imádom ezt a számot. Már akkor tudtam, hogy csúcs lesz, amikor az első kis részletet megosztottad előle. Várom, hogy meghallgathassam újra meg újra. Ma Olaszországban, Cremona közelében bulizok veletek, vacsi készítés közben. Puszi nektek, Donna Gabi, a kamionos csaj.
1: Nagyon szépen köszönöm, jól esik, és nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik. Ugye május 29-én fog érkezni videoklippel együtt a Hilmi, és minden más platformra is. Szerintem ez lett messze a legjobb videoklip, úgyhogy ezt 29-én láthatjátok majd, addig pedig itt a Rádió Egyen hallható a legújabb saját dalom.
0: Nagyon szeretitek, abszolút ezt érzékeljük, nagyon sokan kéritek a kívánságműsorban, tehát még egyszer, ez a dal Regál Lili és a Hilmi, május 29-ig kizárólag nálunk a Rádió Egyen hallható, május 29-én jön maga a hivatalos videoklip is. Aki lemaradt volna az országos rádió premierről, ott nagyon, nagyon szép dolgokat mondtál arról, hogy miről szól ez a dal, és hogy miben segíthet ez a dal másoknak.
1: Igen, ezt a dalt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy magamnak írtam, én nem terveztem ezt megosztani vagy kihozni. Terápiás dalírás jelleggel készült, szerettem volna kiírni az érzéseimet, a gondolataimat, hogy milyen az, amikor csalódunk és azt érezzük, hogy mélyen vagyunk és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ezek az érzések vannak ebben a dalban, és azért is osztom meg, mert nekem nagyon sokat segített ez a dal, és szeretném, hogy ezzel a zenével másoknak is tudjak segíteni, és jó energiákat adni ezen a dalon keresztül.
0: Úgyhogy készüljetek fel, szerintem tekerjétek fel maximumra a hangerőt, és a következő 3-4 percben zárjatok ki mindent, és koncentráljatok erre a dalra, indítsuk el.
1: Érkezik tehát a legújabb saját dalom, a Hilmi, itt a Rádió Egyen, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Frequencies, and you're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
2: World Is Mine radio show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és természetesen nagy színpados fellépő három nap múlva vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Lili még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ő pedig Sam Feld volt a Heart Like Mine című fantasztikus dalával az előbb, ez egy Coldplay feldolgozás. Sam Feld szintén fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Figyelem, mondom a kezdési időpontját, 18 óra 55 perc. Tehát Sam Feld rajongók, a kedvencetek 18.55-kor a nagy színpadon a Budapest Parkban, most vasárnap három nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nem tudom, mit csináljak az SMS-ekkel. Ha most mindegyiket elkezdjük elolvasni, akkor Lili egy darab zenét nem tud lejátszani innentől kezdve, csak mondom.
1: Ennek mondjuk örülök, hogy ennyien írtok, köszönöm szépen.
0: Rengeteg az SMS meg a Viber üzenet. Miki fiam 9 éves, és üzeni Lilinek, hogy isteni jó lett az új szám.
1: Aj, de aranyos, köszönöm szépen.
0: Drága Lili, nem tudsz rossz zenét csinálni, a Hilmi nagyon jó lett, az új kedvencem, Zsuzsnyó.
1: Köszönöm egyébként. A legtöbben azt mondják, hogy ez a dalom lett a legjobb, ami tényleg azért érdekes, mert abszolút nem terveztem kiadni, és lehet, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok.
0: És egy titkot hadd osszunk meg veletek, vagy egy fél titkot hadd áruljunk el. Underground körökben is vannak olyanok, és van egy konkrét olyan személy, aki tehát egyáltalán nem azt a zenét játsza, amit Lili, egyáltalán nem az ő világa, viszont meghallotta ezt a dalt, és bejelentkezett, hogy szeretne belőle készíteni egy remixet.
1: Egy saját verziót, igen, amit játszana a fellépésén, ez egy óriási megtiszteltetés nekem, hiszen egy hatalmas név, egy hatalmas legenda így a szakmában, és nagyon örülök egyébként, hogy a Hilmi az egy olyan dal lett, ami valahogy pont olyan középszinten mozog, hogy a mainstream és az underground körbe is egy picit beleillik, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre. Szerintem ez egy különlegessége a dalnak.
0: Szerintem ez a lehető legjobb megfogalmazás. Képzeljétek el két kört, amik metszik egymást, és a Hilmi az egyik oldalon van a mainstream zene, a másikon az underground stílus, és szerintem tökéletesen ott van a metszetében ennek a két körnek ez a dal, mert hogy mind a két zenei világban el lehet képzelni ezt a dalt.
1: Köszönöm, Geri, örülök, hogy te is így gondolod.
0: Lili, isteni az új szám, és tök jó volt vele talizni Szombathelyen a kitelepüléseteken. Hollandiából jöttünk haza csak miattatok, élmény volt Anita.
1: Azta. Az nem semmi, nagyon szépen köszönjük.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább, jön a nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Abszolút, az egyik kedvencetek érkezik most, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Úristen, de jó volt az a dal.
1: Én is nagyon-nagyon szeretem. Ez is tipikusan egy ilyen gondolkodós, autókázós zene, úgyhogy a mixem végét, ugye mindig ilyen felé szoktam elvinni, még itt vagyok veletek egy órán keresztül, és a második mix végére is tartogatok egy hasonlót.
0: De jó, sziasztok Lili és Geri! Szeretném nagyon megdicsérni Lilit, mert nagyon jó lett a Heal Me című új száma, ráadásul pont a ballagásomkor fog kijönni, ennek annyira örülök. Lili, a példaképem, szeretem a mixeidet nagyon, és minden héten hallgatlak, csak így tovább, üdvözlettel, Dominik!
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez egy ilyen kis ballagási ajándék tőlem. Ne felejtsd majd el megnézni a videoklipet is, mert az is készül hozzá, ugye 29-én lesz elérhető a YouTube-on.
0: Addig pedig, tehát május 29-éig kizárólag nálunk a Rádió 1-en hallható a dal. 10 óra után visszajövünk, addig pedig egy kicsit szusszanunk.
1: Pontosan, maradjatok velünk, ugyanis elsőként érkezik majd egy olyan DJ producer, aki ott lesz a Rádió 1 szülinapon.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Egy perc elmúlt este 10. Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszói mögött. Háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer.
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Lili idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ezt 3 nap múlva rendezzük, most vasárnap a Budapest Parkban a külföldi fellépők Cyril, Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent élő közvetítés délután 5-től, és akkor a nemzetközi nagyágyuk közül jön most egy.
2: Így van, hiszen az ő remixében játszom én Ed Sheerantől a Kamerát, ez érkezik most elsőként itt, a második órában a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
1: World is Mine Radio Show. Itt van tehát Cyril.

minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Shine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, és hát ne felejtjétek, 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel megy a buli, sőt már az afterparty a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, amit most vasárnap rendezünk a Budapest Parkban. A külföldi fellépők Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Regán Lili nagy színpados fellépő, tehát ha szeretnétek Lilit élőben látni, akkor gyertek korán mindenféleképpen. Milyen lesz a Regán Lili fellépés most vasárnap? Én erre mindig annyira kíváncsi vagyok.
1: Hát ezerrel készülök rá egyébként. Ami biztos, hogy a saját zeneim azok szólni fognak, illetve ugye fellépek az afterpartin is, és készült egy, hát egy klubosabb verzió a Hilmiből, ennyit elárulok, és ezt ott fogom először lejátszani, ott fog debütálni.
0: Ú, de jó! Szóval minden további információ, tudnivaló részlet a weboldalunkon, a www.radio1.hu-n. Start és élő közvetítés vasárnap délután 5-től. Isteni idő lesz, konkrétan tényleg be fogjuk robbantani a nyarat, tehát 28-29 fok lesz még délután 5-kor, amikor elindul a buli.
1: Á, nagyon durva, és ez a legjobb, és süt a nap,
0: bizony.
1: És imádom.
0: Nagyon-nagyon nagy buli lesz, gyertek, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk. Megyünk közben tovább.
1: Hát egy húzósabb darab érkezik most. Rengeteg DJ játsza világszerte. Ez egy remix, és egyszerűen annyira elkapták. Tényleg nagyon-nagyon dögös ez a zene. Érkezik a Bounty Hunter-től a Whoops, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: DJs.
1: DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
2: This is the World Is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Show, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, idén is nagy színpados fellépő az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. 3 nap múlva ilyenkor már javában bulizunk együtt veletek. A Budapest Parkban isteni idő lesz, 28 fokban kezdjük majd el az élő közvetítés délután 5-től, bővebb infók a rádió1.hu-n. Sziasztok, szép, hosszú hétvégét kívánok előre is a kedvenc DJ-nek, Regál Lilinek. Imádom a Dreamin és a Hilmi című számát is, és persze a dinnyelvő macskáját. Üdvözlek te, János!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy most már a Hilmi is belekerült ebbe a felsorolásba.
0: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Lili új dala és Geri új könyve, a legjobb kombó. További szép estét, Ricsi!
1: Wow!
0: Vagy, Ricsi!
1: Igen, köszönjük szépen!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. És ha valaki az előző órában nem hallgatott volna minket, Lili egy külön a Rádió egy születésnapi fesztiváljára készült fellépő ruhában megy majd fel a színpadra.
1: Igen, Geri kérdezte, hogy milyen lesz, mondtam neki, hogy nem árulom el, majd meglátja vasárnap. Egyébként még én sem láttam.
0: Ez ilyenkor úgy működik, hogy van egy elképzelésed, azt elmondod egy tervezőnek, vagy egy stylistnak, hogy te nagyjából ilyet szeretnél, vagy hogy pontosan ilyet szeretnél, és ő megcsinálja tűpontosan úgy, ahogy te elképzelted.
1: Ez így van, és ez a valaki az egyik legjobb barátnőm, úgyhogy tavaly is ő csinálta a ruhámat a Rádió 1 szülinapi bulira, és nagyon kíváncsi leszek, hogy idén mi sül ki ebből.
0: Ezt is láthatjátok a helyszínen, vagy pedig az élő közvetítésben képben, tehát videóformában a YouTube és az online felületeinken délután 5-től egészen este 10-ig követhetitek majd az eseményeket, és magát a bulit rádióban, tehát FM-en egészen éjjel 2-ig közvetítjük, tehát most vasárnap megyünk közben tovább.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, viszont ebben a remixben szinte biztos, hogy még nem hallottátok, érkezik a Let Me Think About It itt a World is Mine Radio Show-ban. Csak is a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is 9 Radio Show élőben Regál Liliát a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Nekem van egy sztori ennek a dalnak az egyik előző változatával kapcsolatban, elmeséltem gyorsan.
1: Na, kíváncsi vagyok.
0: You're Not Alone, Olive készített el ennek a dalnak az egyik változatát 1997-ben, aztán 2003-at írtunk, amikor ATB feldolgozta, mind a kettő verzió nagyon nagyot ment, és 2003-ban akkor én akkor szintén a Rádió 1-nél dolgoztam, és akkor a Rádió 1-nek a stúdiója a belvárosban volt, a pesti oldalon, a Kodály körönnél, egy ilyen nagy bérháznak, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik épületében, vagy negyedik emeletén, és én mindig szombaton délután voltam adásban, és egyszer, amikor mentem be dolgozni hétfőn, akkor egy e-mail fogadott, hogy jó napot kívánok, a közös képviselet írta, hogy csak szeretnék jelezni, hogy szombat délutánonként feltűnően hangos a zene, ami kiszűrődik a Rádió 1 stúdiójából, és hogy kérjük azt a műsorvezetőt, aki akkor van adásban, kicsit a hangerőt vegye lejjebb. Na, ezt a dalt én olyan izomból bömböltettem szombat délutánonként, egy nagy bérházban, nyitott ablakoknál nyáron, hogy hát hallották a szomszédok is, ha akarták, hanem úgyhogy bocs mindenkinek, ez egy 23 évvel ezelőtti sztori, wow. 2003-ban történt, de hát a zene többek között ezért fantasztikus, mert olyan emlékeket hoz elő az ember agyából, amikre lehet, hogy már ti magatok sem tudjátok, hogy még emlékeztek.
1: Igen, igen, ezt én is nagyon szeretem, és nagyon sok emlék és érzés tud párosulni egy dalhoz. Nekem például sok ilyen nosztalgikus dal van, ami mondjuk a gyerekkoromba repít vissza. Én is nagyon szeretem ezeket az érzéseket.
0: Úgyhogy reméljük, hogy ti is élveztétek ezt az utazást az elmúlt két órában. Mindjárt jön Joe Jr. Regál Lili fellépő ruhája ezerrel készül a 3 nap múlva esedékes Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Addig még fellépések?
1: Több fellépésem is lesz, péntek, szombat, vasárnap végig menni fogok. Mindent megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Úgyhogy drága Lili, nagyon-nagyon köszönjük ezt az elmúlt két órát, szuper volt. Mi már legközelebb csak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján találkozunk a Budapest Parkban. Ott leszek, én foglak felkonferálni, figyellek 5 méter távolságból. És elképesztően jó lesz. Gyertek, gyertek, gyertek minél korábban.
1: Pontosan, és már egyet pislogunk, és itt van a vasárnap, úgyhogy hamarosan újra találkozunk. Addig is jó pihenés mindenkinek, sziasztok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: mindenkinek, Joer Junior viszi nálunk tovább a csütörtök estét, és természetesen ő is ad most egy kis ízelítőt nektek abból, hogy mire számíthattok tőle vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat, vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joer Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Joel Junior Mix-el. Mi a most?
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani és az Act of God. Fú, óriási húzása van. Szerintem ezt is játszani fogom. Május 24-én a Rádió születésnapi fesztiválon, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió.

0: Switch Disco, valamint Accent, nem beszélve az összes Rádió 1 DJ-ről, akkor találkozzunk most vasárnap a Budapest Parkban, Start élő közvetítés már délután 5-től, Joer Junior a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fezzo és a Kids, pörgünk tovább itt a Burry Smile Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Felt az egyik külföldi sztár fellépő, egyenesen Hollandiából repül majd a fővárosba, a Budapest Parkba. Joer Junior vele zárt ma este, szenzációs voltál, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott, ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválján, előtte lévő nap szombaton pedig Szegeden a Borfesztiválon fogok zenélni. Két különböző buli, szerintem két különböző stílusban is fogok zenélni, de remélem, hogy találkozok minél többetekkel, egy hét múlva pedig innen folytatjuk a World is My Radio Show-ban. Én Joer Junior voltam, mindenkinek jó éjszakát kívánok, szevasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Hát most már csak napok választanak el minket a rádió egy születésnapi fesztiváltól. Lekapcsoljuk a fényeket, és átadjuk magunkat a zenének. Kéro érkezik, és a The Lights On. Hát biztos, hogy játsszák majd a DJ-ink a buliban. Mert hogy minden DJ-nkkel lehet találkozni, ugye először jönnek a nemzetközi produkciók. Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent is érkezik hozzánk, Tóta Bigéllel, aztán pedig a Rádió 1-es DJ-k. Hozom már is két dalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Élet megkönnyebbítő jó tanács, ne aludjunk úgy, hogy be van dugva a telefon. Hát mondjuk, hogyha fejünk mellett van, én szerintem nem is annyira egészséges, de a tűzoltók is figyelmeztetnek, hogy azért ne hagyjuk éjszakára töltön az okostelefonokat, mert hát kigyulladhat, és hogyha alszunk, akkor a füst szagot nem feltétlenül fogjuk érezni. Állítólag elég 3 lélegzetvétel ahhoz, hogy elveszítsük az eszméletünket a füsttől, ez elég parán hangzik. A harmadik ok pedig, hogy az után gyártott telefontöltők még nagyobb valószínűséggel kigyulladhatnak. Ennek ellenére szerintem az emberek nagy része simán éjszaka tölti a telefonját, sőt van, hogy úgyis alszanak, hogy a fejük mellett van a telefon. Na, azt meg én mondom, hogy kifejezetten egészségtelen. Igazi mai slágerek jönnek a folytatásban is, és köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Niki vagyok, és én is ott leszek a születésnapi fesztiválon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy. I am Joe Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj,

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye, 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt, a rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik, na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben is hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes mondom, viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a Holland Star DJ, akivel együtt bulizhatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban. Hát, hogyha elkezdenünk vele beszélgetni valamiről, a kedvenc gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi